Csak nyugodtan, csak higgadtan. Semmi kapkodás, semmi fejvesztés, semmi pánik. Messze még a péntek, alig van még kedd. Augusztus 4. napjánál tartunk, egy perccel járunk 6 óra után, és a szokás szerint, ahogy ilyenkor lenni szokott, ezúttal is. Ketyeg a vekker, a szokásos jó kívánsággal, ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró. Főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas, és a vekkerük ketyegős, olyan Chris Cornell stílusban. Jó reggelt! Kösz, hogy vagytok! Kösz, hogy itt vagytok!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

The Ones és Cake by the Ocean, 9 perccel járunk 6 óra után, kedd van, augusztus 4-e, mindannyian hétfői túlélők vagyunk, már ott, ahol kedd van, például ha elmenjünk Amerikába, lehet, hogy a keleti parton, de a nyugati parton, ott San Francisco, Los Angeles tájékan, ott még hétfő van, sőt, jó néhány óráig még hétfő van, de mi nálunk már 6 óra is elmúlt, immár 9 perccel, és újabb, azt nem mondom, hogy mics pusztító napnak nézünk elébe, mert ennek a privilégiumnak többnyire azok örülhetnek a mai napon, egy keddi napon, egy átlagos keddi napon, akik esetleg szabadságolnak, nyaralnak valahol, tehát nem kell dolgozzanak. Ha csak délután a kertjükben nem készítenek némi micspusztítást, nem készítenek elő. De strandolni véleményem szerint a mai napon is simán lehet, elvégezzük a teendőket a nap első felében, a második felében pedig keresünk némi menekülő utat, esetleg a medence partja felé, valóban árnyékba, víz mellé. Szerintem ennek semmi akadályos, ugyanakkor feltehetjük a kérdést is, hát ha most nem, akkor mikor? 32 Celsius fokot prognosztizálnak a mai napra, szinte zavartalan napsütést. Holnap még rátesznek egy lapát, a hónapra már 34, csütörtökre 33, azzal a péntek szombat sem lesz hűvös, 29-31 Celsius fok, de ott már nézem, hogy felhők jönnek, csapadék érkezik, és bizony, akár mennydörgéssel kísérik majd az egészet, majd meglátjuk, mi lesz. Péntek szombatig sok van, még maradjunk a kedben, és legyünk a legjobbak ebben. The best, Tina Turner. Jó reggelt!

Latfi-Begi és Burai háborgó mélység, bár inkább háborgó hőségről tudnánk beszélni, nem arról a 32 Celsius fokról, amely a mai napon, hát akkor a délutáni órákban főleg, vagy leginkább vár ránk. Mi meg nem nagyon várunk rá, de nincs mit tenni. Kibírjuk valahogy. Forrónak ígérkezik az augusztus, ez a néhány nap mindenképpen. Úgyhogy erre készüljünk. De amúgy szokták mondani, hogy itt vagyunk Udvarhelyen, ez egy teljesen más dimenzió, ez egy teljesen más világ, ne hasonlítsuk más városokhoz, mert akkor hibába esünk. De régebb így volt, manapság szerintem ezen a területen azért tapasztalhatunk némi javulást. Régebb azt szoktuk mondani, azért emlékezzünk csak vissza, nem volt annyira rég, 4, 5, 6, 8, 10 éve, több nem, semmiképpen, azt szoktuk mondogatni, ne hívd magad igazi udvarhelyinek, ha a lakásodban egyszerre van villany, gáz, áram és internet. Egy igazi udvarhelyi lakásán felváltva valamelyik biztosan nincs. Volt idő, hát emlékezzünk csak vissza, megeredt az eső, eltűnt az internet. Áramszünet annyi volt, hogy már kezdtük unni számolni. Egyszerűen csak úgy eltűnt a villanya, telefonáljunk, mi van, ha dolgoznak a problémán. Ennyit tudtunk meg. Manapság azért, tehát ahhoz képest, ami volt, valamelyest jobban állunk. Igaz, hogy most éppen energiakrízis van. Látom éppen, hogy autógyárak állnak ne az országban. Szóval van baj elég. De, ha már nyár van, van pozitív oldala is. Meg kell keresni, ki kell használni. És élvezni kell. Ha lenne le napsütés, akkor az volna a baj. Úgyhogy akkor jön a kérés. Napfényt kérek. Gimme sunshine, banditos, bonitos, 6 óra 20 perckor. Jó reggelt!

Purple Disco Machine és Heartbreaker. Energiaválság van, két autógyár le is gyár, mondhatni az ország takarékra kapcsol. A tegnapi napon Ilie Bolozsán ügyvívő kormányfő egyeztetett több tucat ipari nagyfogyasztóval, akik hajlandónak mutatkoztak a lehetőségeikhez mérten visszafogni az áramfogyasztást a Duna alacsony vízhozama okozta regionális válság miatt. És Bolozsán elismerte, hogy vannak ugyan vállalatok, amelyek nem tudják maradéktalanul átütemezni a termelést, vagy teljesen leállítani a tevékenységüket az esti órákra, amikor áram importra kényszerülünk, de valamilyen formában csökkentik a fogyasztást. Többen erre az időszakra ütemezik az éves karbantartási munkálataikat, így augusztus 19-ig leállították a termelést a Dacia és a Ford autógyáraiban. Ez elég komoly takarékoskodást jelent, önmagában mintegy 200 megawatttal kevesebb áramfogyasztást. Nyilván van egy nagy kérdés, hogy mennyire hathat ki mindez a lakosságra. Nos, Bolozsán azért felkérte a lakosságot, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával 19 és 23 óra között, ami pedig a helyi önkormányzatokat illeti, azoktól a középületek külső megvilágításának hanyagolását és a közvilágítás fényerősségének csökkenését kérte. A Digi 24 szerint újságírói kérdésre közölte nem tervezik az áramárának megemelését, és a lakossági ellátást sem tervezik korlátozni. Bíznak a Párbeszédben, viszont B-tervként egy olyan kormányhatározatot készülnek elfogadni, amely jogalapot teremt a nagyfogyasztók energia ellátásának korlátozására. Ami pedig az áremelést illeti, Bolozsán a következőket mondta. Az esténként nagyobb mennyiségben importált energia ára természetszerűen magasabb, és ez ősszel közvetetten ki fog hatni a lakossági árakra, de nem jelent majd drasztikus áremelkedést. Hát, mondani könnyű, csak emlékezzünk vissza, amikor ott a Hormuzi szorosnál kitűnt a balhé, és jöttek, hogy figyelj,

Gyerekek, itt 10 lej lesz a benzin ára, literenként. Jött a kormányfő, nem igaz, nem, hanta, ne higgyünk ezeknek a dumán, nem lesz 10 lej. Tessék elmenni a benzinkutákhoz, mennyi is a benzin ára? És nem most lett 10 lej, azért tegyük ezt is hozzá. Na, szóval számítsunk arra, hogy meg lesz a bőtje ennek is. De túléljük ezt is. Kemények vagyunk, mint a szikla, amely porlik. Quanta amore sei! Eros Ramazzotti, 6:30 van. Jó reggelt!

Másképp döntesz, más utat választasz. You chose otherwise, James Arthur dalát hallhattuk. 6 óra 38 perc van, kedd augusztus 4-e. 74 évet tölt a mai napon Demszky Gábor, magyar politikus, Budapest főpolgármestere volt 20 éven át, 1990 és 2010 között, és vele kapcsolatosan elmondhatom, hogy ő volt polgármesterem. Volt másfél évig én is Budapestnek a lakosa voltam, hivatalosan papírokkal, ottani lakcímmel, stb. Ő volt a polgármesterem. Igaz, hogy annyira rég volt, hogy talán sokan nem is emlékeznek, hogy az ő idején volt a taxis blokád. Ez manapság ismét szóba került, ugye Magyarországon tudjuk, hogy elég komplikált a helyzet, van ott baj elég, és valamelyik ilyen beszélgetés műsorban, ilyen talkshowsban szóba került, tehát nem felejtették el az emberek, hogy Budapesten volt olyan, hogy taxis blokkát. Én azt megéltem. Na, de ettől függetlenül Isten éltesse Demszkyt. Ugyanakkor boldog születésnapot kívánunk Mester Tamásnak, aki a mai napon 56 évet tölt be, és neki van egy 20 évvel ezelőtti dala, egy forró nyárról. Egy ilyen nyárról énekel. Jó reggelt!

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Brian Adams, Shine a Light, 6 óra 47 perc van. Munkaadók, figyelem, fokozza az ellenőrzéseket a munkaügyi felügyelet. A hőség miatt a munkaügyi felügyelet országos szinten fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvényben előírt intézkedéseket, számolt be erről az Agile Press hírügynökség. Idézem, a szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre. A dolgozók egészségének és biztonságának védelme minden munkáltató felelőssége, és a munkaügyi felügyelet intézkedései elsősorban a munkahelyi balesetek megelőzését szolgálják, olvasható a bejegyzésben. Ma és holnap az egész ország hőségriasztás alatt áll. A meteorológusok szerint 31-41 Celsius fok közötti csúcs értékekre kell számítani. Jó, mi beérjük 32-33-mal, de lesznek, azt nem tudom, hogy már vannak-e, de biztosan a nap folyamán néhány órán belül lesznek tényleg kiemelkedően magas csúcsértékek, akár 41 Celsius fok is lehet valahol az országban. Jó, tudjuk, lent Baragánban, ott aztán tényleg tud perzselni a nap, de éppen tegnap beszélgettem, lesz a hétvégén egy nemzetközi verseny, disc golf, így nevezik, de erről majd csütörtökön tudunk többet magától, a verseny szervezőjétől. Egy érdekes nemzetközi, és az első az országban itt lesz Udvarhelyen, ha minden igaz, akkor pont a polgármesterünk dobja majd a nyitót. Ahogy van fociban kezdőrugás, nála lesz a kezdődobás. Tehát ez frisbee, olyan, mint a frisbee, csak golf. Hogy el kell, minél kevesebb dobásból el kell jutni egy bizonyos, hát nem zászlóig, mint a golfban, hanem kosárig. Na, erről bővebbet majd csütörtök reggel a Vekkerben. De addig is, ezek a bukarestek mondták, hogy te, hogyha itt van 32 fok, és tegyük fel, hogy Bukarestben 32 fok van, az nem ugyanaz. Itt a hegyek között azért mégis a levegő elviselhetőbb. Árnyékos helyből is tovább, ott meg minden beton, izzik a levegő is, megáll a levegőben is, forr. Az kibírhatatlan, meg az ivóvíz is pocsék. Nálatok a csapból, ha megeresztesz egy pohár vizet, sokkal nagyobb kedvel iszod meg, és sokkal jobban esik, mert ízesebb, mint az a... Hát... pocsolja a víz, ami folyik a bukaresti háztartásokban a csapokból, úgyhogy tényleg ebből a szempontból mi mindenképpen jobban állunk. Vagy ha úgy tetszik, jobban tudunk örülni a nyárnak, mert elviselhetőbb. Yellow Mellow, Summertime. 10 perc választ el 7 órától, 7-kor jönnek a hírek. Jó reggelt!

Gazdagok és szegények. Ricky E. Poveri és a 70-es évek nagy slágerét dolgozták át 2023-ban. Sara Perché Ti Amo. Mert szeretlek téged. 3,5 perc választ el 7 órától. Jöhet a Wecker első órájának utolsó dala. Blue System, Sorry Little Sarah. És mint korábban is ígértem, 7-kor jönnek a hírek.

0: Tesztelik az új kamerákat. Miniszterelnök jelöltet nevesíthet az államfő. Megszűnik a Hermannstadt csapata. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Augusztus második felében nevezhet meg új miniszterelnök jelöltet Nikus Ordán államfő. Erre akkor kerülhet sor, ha addig a parlamenti pártok között legalább elvi megállapodás lesz az új kormány összetételéről és programjáról. Az elmúlt napokban az államfő egyeztetett a PSD, a Liberális Párt, az USZERE és az RMDS vezetőivel egy stabil parlamenti többség kialakításáról. A lehetséges megoldások között továbbra is szerepel egy technokrata kormány felállítása, de az is, hogy a PSD elnöke Sorin Grindeanu kap megbízást a kabinet megalakítására. A Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt tegnap 12 óra 34 perckor Vráncsa megyében. Az Országos Földfizikai Intézet szerint a szeizmikus mozgás 140 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 63 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 77 kilométerre Brassótól. Az idei év eddigi legnagyobb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vráncsa megyében. Tesztüzembe helyezték Székelyudvarhely új térfigyelő kamerarendszerét. Az önkormányzata az eddig működő hálózatot 355 új kamerával bővítette az országos helyreállítási terv támogatásával megvalósult beruházásban. A rendszer átvétele pedig várhatóan augusztus első felében fejeződik be. A kamerák képei valós időben követhetők a helyi rendőrség diszpécser központjából, miközben a felvételeket rögzítik is, így azok szükség esetén bizonyítékként felhasználhatók. A városvezetés azt várja az új rendszertől, hogy visszaszorulnak a közterületi rongálások, és könnyebbé válik a szabálysértések, illetve bűncselekmények elkövetőinek azonosítása. Az adósságok miatt felszámolták a finanszírozás nélkül maradt FC Hermannstadt labdarúgó csapatát. Az együttes kiesett a Superligából, megkezdte a felkészülést a másodosztályos bajnoki rajtra, de egy nappal a bajnokság kezdete előtt a csapatot visszaléptették a másodosztályból. Helyét a Szatmár Németi VSK veszi át, amely az előző idényben kiesett a második ligából. A játékosok edzés előtt értesültek a visszalépésről, a szebeni szurkolók virrasztást szerveztek az FC Hermannstadt emlékére a városi stadion mellett. Kisorsolták az európai labdarúgó kupák selejtezőiben a rájátszás párosításait. Amennyiben a Ferencváros sikerrel veszi a harmadik kört és tovább jut a lengyel Gurnik Zsávzse ellenében, a török Trabzonsporral kell megmérkőznie az Európa Liga főtáblájáért. A román bajnok Krajovai Universitátja a finn Kuopionnal csap össze ezen is a következő héten, ha tovább jut, akkor az örmény Ararat és a szlovén Celje összecsapás győztesével játszik a főtáblára kerülésért. Tovább tart a kánikula, a meteorológusok szerint ma sem lesz eső, ma délelőtt 10 órától egy napos narancssárga hőségriadó lesz érvényben térségünkben is. A nappali csúcshőmérsékletek 35 és 39 Celsius fok között is alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Ez már a Vekker második órája, 7 perccel járunk, 7 óra után kék ég, napsütés és 30 Celsius fok fölötti hőértékek, mi nálunk 32-33, de az országban, ha nagyon keresünk, találunk majd olyan helyet, ahol a kora délutáni órákban akár 40 Celsius fok fölé kúszik a hőmérő kigancsszála. Igen, kánikula, meg ugye vízhonom csökkenés a Dunán, emiatt energiakrízis, szóval lehetne mondani, hogy van baj elég, de... Ha már egy új nap indul, és mondjuk, hogy jó reggelt, azt is mondhatjuk, ne légy már annyira gondterhelt. Az élet szép, vannak nehézségei, de hogyha nem élvezzük ki a jó dolgokat sem, csak folyton a rosszra gondolunk, akkor meg mi értelme az egésznek? Mosolyt kérek! Legalább egy másodpercre, azt megörökítjük. Jó reggelt!

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
4: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le az 1 kg-os Chef-Select görög stílusú sajtos töltelékes leveles tésztás párnácskákra 10 lej 99 baniért. A cson nélküli sertés nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 9 baniért. És a 95 vagy 87 mosásra elegendő Lenor ruhaöblítőre csak 19 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió.

No enemies, nem ellenségek, énekelt KSA 7 óra után járunk 18 perccel. Vannak dolgok, amelyek nem változnak. Például az, hogy a Wecker második órában 7:30 tájékán lapszemlével jelentkezünk. Bár az órák szoktak változni, az sem újdonság, hogyha a Wecker stúdiójában vendéget fogadunk, ráadásul ma 2-t is. Az elsőt 8 óra után Kakasi Norbert, önkormányzati képviselő. Beszélünk a Kossuth utca lezárásáról, utcafórumokról, és most már azért ideje volna, ugye a civil és a sportpályázatoknak is, úgy tudom, már meghirdették, de hogy milyen stádiumban vannak, erről mindenképpen beszélni fogunk 8 óra után. 10 óra után pedig újabb vendéget fogadunk itt a stúdióban, de ezek amúgy be voltak már promozva, hogyha valaki rendszeresen csekkolja a Star Rádió Facebook oldalát, akkor időben tud ezekről értesülni, és amennyiben érdeklő a téma, akkor akár élőben is tudja követni a beszélgetést, vagy ha éppen nem ért rá abban az időpontban, amikor zajlott a beszélgetés, akkor utólag visszanézheti. Nickelshow, wouldn't it be good? 7 óra 19 perckor. Élvezzük ki a nyarat. Mást úgysem igen tehetünk. Jó reggelt!

No Mercy és Morena, 7 óra 29 perc van, lapszemlével folytatjuk a Hargita népe mai lapszámából, három cikket emelünk ki. Jöjjenek a pisztrángok mindenek előtt, pisztráng minden mennyiségben, ez egyébként a Hargita népe mai lapszámának címoldalán olvasható felcím, a főcím pedig Erdőfüle horogra akadt innováció. A háromszéki Erdőfüle távolabbi határában áll az a kormos patak friss vízét használó pisztráng telep, amelyről azt beszélik, hogy Székelyföld egyik leginnovatívabb a haltenyészete. Hát már aki szereti a pisztrángot. Én elismerem, hogy sok a kedvence. Én meg vagyok nélküle is. Nem halok bele, hogyha ne talán nem kerül asztalomra a pisztráng. Az énekmondó Tündérországa címmel írnak egy érdekes cikket, hogy pontosan miről idézem a szöveget. A Fonográf együttes 1973-ban alakult meg, és már 1974-ben sútba akartam dobni a gitáromat. Ha engem akkor nem fog nyakon Kressz Albert fotóművész, aki most fönn van az örökkévalóságban, nem tesz be egy narancssárga Trabantba, és nem visz el Erdélyországba, akkor én ma nem muzsikálok, mondta Tolcsvai Béla, a Kossuth és Magyar Örökségdíjas énekmondóval, zeneszerzővel, bükkhavasi, firtos hegyi tájakkal, gyimesi, székely emberekkel való találkozásokról beszélgettünk, olvasható a 8-9. oldalon. És akkor vakációzzunk, már amennyiben megengedjük magunknak, mert hogy bizonytalan időkben ez az egyik első kiadás, amiről önként lemondunk. A 16. oldalon olvasható cikk címe: a lakosság kétharmada nem engedhet meg magának egy egyhetes vakációt. Románia zászlóvivő az EU-ban, de persze nincs minek örülni. A román felnőtt lakosság, 16 éven felüliekről beszélünk, tehát a felnőtt lakosság 61,4%-a nem engedheti meg magának, hogy idén egy hetet otthonától távol nyaralással töltsön. Ezzel a mutatóval Románia az első az uniós tagállamok sorában,

és magabiztosan vezet, az arány több mint kétszerese az Európai Unió 27,5%-os átlagának. Vigasztalásul 10 évvel ezelőtt 7,7%-ponttal jobban álltunk, vagyis azóta folyton csak növekszik azok száma, akik csak álmodhatnak a nyaralásról. Az ugye az álmodozás, az ingyen van. De most komolyan, 3 emberből 2 ebben az országban nem engedhet meg magának egy egyhetes vakációt évente egyszer. Ez síralmas adat. Az lenne a normális, a minimum véleményem szerint, hogy az ember tényleg gürcöl egész évben, akkor legalább 2 hétre, 1 évben 2 hétre elmenjen valahova, messzire, ahol még sosem járt. Nem feltétlenül Amerikába, de valamelyik szomszédos ország tengerpartjára, vagy hegyekbe, vagy tudom is. Ez lenne a minimum. Nincs meg. Van az úgy. Sajnos. Erről is még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában. 7:30 múlt 2 perccel.

Falling into you, Rita Ora és David Guetta, 7 óra 43 perc van. Mit eredményezett Bolozsán megszorítása? Szakemberek ezt a kérdést tették fel, és megadták rá a választ, bár a válaszok azért megosztanak. Ilija Bolozsán tavaly júniusban röviddel miniszterelnöki hivatalba lépése után, ugye talán emlékszünk még, bejelentette első megszorító intézkedéseit. A kormány több adót emelt, illetve új adóterheket vezetett be annak érdekében, hogy csökkentse a 9% fölé emelkedett költségvetési hiányt. És akkor természetesen adódott a kérdés, hogy milyen eredményeket hozott, és milyen következményekkel járt a kabinet fiskális politikája. Tegyük hozzá, hogy a kormány azzal indokolta intézkedéseit, hogy Románia pénzügyi egyensúlyának helyreállítása elengedhetetlen az ország hitelességének megőrzéséhez. Egy évvel később a megtett lépések gazdasági eredményekről megoszlanak a vélemények, miközben a költségvetési hiány mérséklődött, több mutató romlást jelez. A pénzügyminisztérium június végi adatai szerint Románia költségvetési hiánya a GDP 2%-ára csökkent. Ez a jó hír. Javult a folyófizetési mérleg és a külkereskedelmi mérleg helyzete is. Ez is jó, viszont nyilván van az éremnek a másik oldala. Elemzők szerint ezek a változások nagy részt a lakossági fogyasztás visszaesésének következményei voltak, vagyis csökkent a vásárlóerő és szenved a gazdaság. Nem könnyű időszak ez, mindnyájan tudjuk, érezzük, érzékeljük, tapasztaljuk. Nyilván, hogyha valahol vigaszt vagy erőt keresünk, jó, nem tudom, hogy pont jó példa visszamenni szüleink, nagyszüleink idejébe, ők ennél sokkal keményebb éveket éltek meg, és éltek túl. Nyilván nem tudom, mennyire jó ez a viszonyítás alap. Voltak ennél nehezebb idők is. Minden generációnak megvan a maga terhe, amit cipelni kell. A kérdés az, hogy elbírja-e. Én merem remélni, hogy igen.

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
1: Közérdekű hirdetés következik.
4: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Sírnak az angyalok, Angels Crying énekelt az E-Type. Hát azt ide lenn a földön nem nagyon fogjuk érzékelni. Max a páratartalom növekszik meg, de esőre egyelőre ne számítsunk. Csütörtökig biztosan, akkor viszont lehet, hogy viharos körülmények között érkezik. Addig viszont ki kell bírni a meglehetősen magas nappali hőértékeket. 32-34 Celsius, vagy akár 35 is összejöhet itt mi nálunk. Az ország többi részein akár már a mai napon 40 Celsius fok fölötti hőségre kell számítani. Forró ez az augusztus. Már most az. 5 perc választ el 8 órától. 8-kor jönnek a hírek. Zárjuk a Wecker második óráját Earth, Wind & Fire dalával. Boogie Wonderland. Jó reggelt!

0: Tesztelik az új kamerákat. Miniszterelnök jelöltet nevesíthet az államfő. Megszűnik a Hermannstadt csapata. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Augusztus második felében nevezhet meg új miniszterelnök jelöltet Nikus Ordán államfő. Erre akkor kerülhet sor, ha addig a parlamenti pártok között legalább elvi megállapodás lesz az új kormány összetételéről és programjáról. Az elmúlt napokban az államfő egyeztetett a PSD, a Liberális Párt, az USZR és az RMDS vezetőivel egy stabil parlamenti többség kialakításáról. A lehetséges megoldások között továbbra is szerepel egy technokrata kormány felállítása, de az is, hogy a PSD elnöke Sorin Grindeanu kap megbízást a kabinet megalakítására. A Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt tegnap 12 óra 34 perckor Vráncsel megyében. Az Országos Földfizikai Intézet szerint a szeizmikus mozgás 140 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 63 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 77 kilométerre Brassótól. Az idei év eddigi legnagyobb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vráncsel megyében. Tesztüzembe helyezték Székelyudvarhely új térfigyelő kamerarendszerét. Az önkormányzata az eddig működő hálózatot 355 új kamerával bővítette az országos helyreállítási terv támogatásával megvalósult beruházásban. A rendszer átvétele pedig várhatóan augusztus első felében fejeződik be. A kamerák képei valós időben követhetők a helyi rendőrség diszpécser központjából, miközben a felvételeket rögzítik is, így azok szükség esetén bizonyítékként felhasználhatók. A városvezetés azt várja az új rendszertől, hogy visszaszorulnak a közterületi rongálások, és könnyebbé válik a szabálysértések, illetve bűncselekmények elkövetőinek azonosítása. Az adósságok miatt felszámolták a finanszírozás nélkül maradt FC Hermannstadt labdarúgó csapatát. Az együttes kiesett a Superligából, megkezdte a felkészülést a másodosztályos bajnoki rajtra, de egy nappal a bajnokság kezdete előtt a csapatot visszaléptették a másodosztályból. Helyét a Szatmár Németi VSK veszi át, amely az előző idényben kiesett a második ligából. A játékosok edzés előtt értesültek a visszalépésről, a szebeni szurkolók vírasztást szerveztek az FC Hermannstadt emlékére a városi stadion mellett. Kisorsolták az Európai Labdarúgó Kupák selejtezőiben a rájátszás párosításait. Amennyiben a Ferencváros sikerrel veszi a harmadik kört és tovább jut a lengyel Gurnik Zsábzse ellenében, a török Trabzonsporral kell megmérkőznie az Európa Liga főtáblájáért. A román bajnok Krajovai Universitátja a finn Kuopionnal csap össze ezen is a következő héten, ha tovább jut, akkor az örmény Ararat és a szlovén Celje összecsapás győztesével játszik a főtáblára kerülésért. Tovább tart a kánikula, a meteorológusok szerint ma sem lesz eső, ma délelőtt 10 órától egy napos narancssárga hőségriadó lesz érvényben térségünkben is. A nappali csúcshőmérsékletek 35 és 39 Celsius fok között is alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Alesso és Armin van Buuren. A Wecker harmadik órájának nyitódala ma a hírek után 7 perccel 8 órát követően. Augusztus 4-ét írunk, keddet mondunk, nem csütörtököt, és nyaralunk, akár munkahelyen, akár valami jobb helyen, de nyár van, ezt mondani se kell. Lehet mondani, mondjuk, hát olyan 40 évvel ezelőtti neotondallal, vagy annak feldolgozott változatával, a 2023-as Ginger verzióval. Így is, úgy is, nyár van.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a nektarin kilója 5 lej 49 bani, és a hazai görögdinye kilója 1 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star
9: Rádió. I look up from the ground to see your sad interior eyes. You look away from me.

0: 8 óra után járunk 22 perccel a stúdióban, amint egyébként az a rádió Facebook oldalán közvetített filmen, vagy élőképen is látszik Kakasi Botond önkormányzati képviselő.
1: És Norbert, szabad egy javaslatot?
0: Bocsánat, igen.
1: De innen is üdvözöljük Kakasi Botondot, aki az unokatestvére.
0: A rokonság, igen, önkormányzati testületi tag vagy, és a székelyvárhelyi RMDSZ ügyvezető elnöke. Ilyenkor tenném, hogy még. Ezek nem olyan pozíciók, hogy szegbe be vannak verve, ugye? De minden rendben, mondhatod.
1: Milyen szempontból?
0: Hát nehéz időket élünk.
1: Minden rendben sose lesz, de azért dolgozunk, hogy minden rendben legyen, vagy amennyire lehet igazgassuk a dolgokat. Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntök minden székelyvárhelyi hallgatót, és szeretettel köszöntelek téged is, Csaba.
0: Norbi, megvolt a soros ülés, ugyebár általában minden holnap utolsó csütörtökén szokta tartani ezt az önkormányzati testület. Születtek döntések, és van úgy, elég ritka, de előfordul, hogy csütörtökön döntenek róla, és mit tudom én, 10 nappal később már érvénybe, úgymond nem, hogy érvénybe lép, hanem kézzel, lábbal, szemmel, füllel tapasztalható. Itt most a Kossuth utcára gondolok. Ez egy régebbi ötlet, amúgy személy szerint ezt egy nagyon jó ötletnek tartom, hogy mennyire lesz népszerű, nyilván vasárnap kiderül, vagy legalábbis az első impulzusokat megkapjuk ezzel kapcsolatosan.
1: Így van, nem szaladnék ennyire előre, drága Csaba, hogyha megengeded, akkor kicsit visszakanyarodnék egészen 2022-ig. Ott indult minden. 2022-ben, amikor Antal Loránt lent a helyi szervezet, a székelyvárhelyi RMDSZ elnöke és új elnökségi csapatot hozott létre, akkor csatlakoztam én is ügyvezető elnökként a szövetséghez. Akkor megfogalmaztuk már, hogy mi a városlakókat beszeretnék vonni minden döntésbe, az emberek között szeretnénk meghozni a döntéseinket, és őket beszeretnénk vonni minden döntésünkbe. 2022 végén megnyitottuk a Betlen negyedben, a Kisköved utcában a köztérirodát, amit pont azért nyitottunk meg, hogy a városlakók bejöhessenek és elmondhassák, hogy mi az, amin javítani kell, mi a javaslatuk, mi a meglátásuk, mi az esetleges problémájuk, amire megoldást kellene találjon a városvezetés, vagy akár a helyi politikum. Mi ezt a feladatot igyekszünk a legjobb tudásunk szerint ellátni. Azóta is, ugye 2024-ben egy 80%-os győzelem után ezt a munkát különösképpen ki tudtuk terjeszteni a szavazópolgároknak köszönhetően, így még nagyobb hatékonysággal igyekszünk és próbáljuk megoldani az emberek problémáját. Itt hozom vissza egy kicsit a Kossuth utcát, ugyanis szinte őremenő parázs viták alakultak ki a köztéri irodában, mert bejött a szépkorú is, akit zavartak a tinédzser vagy fiatal biciklisek, rolleresek, és bejöttek azok az anyukák is, akik elmondták, hogy nincs ahol a gyerekük megtanuljon biciklizni, biztonságos körülmények között közlekedni, és úgy gondoltuk, hogy erre valami megoldást kell találni. Ez nem egy új keletű probléma. Tehát, hogyha belegondolunk, szerintem te is, és én is megtanultam biciklizni udvarhelyen, úgyhogy nem voltak erre, hogy mondjam, áldásos körülmények.
0: Én könnyebben beszélek, mert annak idején a forgalom abban az utcában, ahol én tanultam meg biciklizni, hétköznap volt akkor, amint vasárnap a Kossuthban, úgyhogy könnyebb volt. Nem volt az a forgalom.
1: Ebben maximálisan igazad van, és néhány hozzászóló is felhozta ezt, hogy

0: ameddig ezt a megoldást láttuk a leggyorsabbnak és legkönnyebben kivitelezhetőnek, ameddig nem születik egy tényleges mindent átfogó megoldás. Májusban dobtam be a témát a közösségi médiába, és már ott látszódott, hogy igen nagy érdeklődés övezi. Azóta rengeteg konzultáción vagyunk túl. Konzultáltunk az állami szervekkel, a rendőrséggel, a helyi rendőrséggel, a különböző szakhatóságokkal, ugye egy ilyen tanácshatározat előkészítésének ezek kötelező lépései is. Tehát az, hogy mi kitalálunk valamit, annak különböző bürokratikus lépései vannak, ameddig az életbe tud lépni. Jelen esetben is 2 hónap volt. És ami a legfontosabb, hogy mi folyamatosan konzultáltunk a városlakókkal. Mik a meglátásaik, mik a veszélyek, mik a problémák, mik a panaszok. Milyen lehetőségeket tudunk mi biztosítani. Én úgy gondolom, hogy a Kossuth utca vasárnaponkénti lezárása nem fogja befolyásolni a vasárnapi forgalmat.
1: Nem, én is ezt mondom.
0: Ez volt az egyik legnagyobb ellenérv, amit hoztak akár a komment szekcióban, akár személyes beszélgetések alkalmával az emberek. Ha megnézzük a vasárnapi forgalmat Székelyudvarhelyen, elenyésző, ami a Kossuth utcában van. Van egy csúcs, ami reggel 6 és 10 között van, ugye a templomba igyekők, illetve akik az autópiacra igyekeznek, de ez a forgalom elviselhető a
1: Sziget utca simán elbírja azt a sőt, annak a duplát is elbírná.
0: Végeztünk kutatásokat is erre vonatkozóan, és egyértelműen beigazolódott, hogy ez így van. Tehát és a másik, hogy a Kossuth utcában lakók, illetve gazdasági egységek életét mennyire nehezíteni egy ilyen döntés. Első lépésben mi a Kossuth utca 20 számtól a Kossuth utca tetejéig zárjuk. Így lehetőséget biztosítunk, hogy a posta, az ott lévő gazdasági egységek zavartalanul folytathassák a működésüket.
1: Posta nem tart zárva vasárnap.
0: Illetve engednek, hogy befejezem a gondolatot, különböző küldemények állítólag érkeznek hétvégén is.
1: Ja.
0: A másik része viszont, hogy hol parkoljanak le azok a családok, akik a Bethlen negyedből kell lejöjjenek, mert nem tudnak szabályosan lejönni biciklivel a gyerekkel. Na, ezekre a családokra is gondoltunk, úgyhogy a Kossuth utca 20 számtól lefele gyakorlatilag parkolóként lehet majd használni az utcát. Le lesz ugyan egy táblával zárva a Kossuth utca vége, viszont be lehet jönni a táblától, mert kordonozva lesz a Kossuth utca 20 számtól a terveink szerint. Úgyhogy maximális biztonsággal lehet majd parkolni, lejönni a családdal és tanulni biciklizni. Az első alkalommal a helyi rendőrség munkatársai egy kicsi ízelítőt is tartanak a biztonságos közlekedésből, ugyanis ez a másik hozadéka szerintem ennek a döntésnek, hogy rendben van, hogy közútra a jogszabályok értelmében nem mehetnek 14 éves kor alatt a gyerekek, de fontos az, hogy amire 14 éves kort betöltik, ne úgy üljenek biciklire, és ne úgy kezdjenek el biciklizni a közúton, hogy nem ismerik a stop táblát, az egyirányú táblát, az elsőbségadás megadása kötelező táblát. Tehát ezek fontos dolgok. Fontos,
1: minimális közlekedési alapismeretek.
0: Így van, hogy egy ilyen alapismeretekkel kerüljenek a városi közlekedésbe ezek a fiatal felnövő gyerekek. A másik pedig, hogy ez egy közösségi térré tud alakulni vasárnaponként. Le tud menni a család, el tudnak fogyasztani egy kávét, el tudnak fogyasztani egy fagylaltot, a család együtt lehet. Szerintem ez egy közösségformáló esemény is lehet, úgyhogy nagyon fontos, hogy már most vasárnaptól a életbe lép ez a tanácshatározat, és kifejti a hatását, tehát már most vasárnap le lesz zárva a Kossuth utca.
1: A fele, ugye akkor?
0: Igen, tehát kezdetben a
1: fele. Ja, tehát ez csak kezdetleges. Így kezdünk, megnézzük.
0: Ez egy bevezető időszak, fontos, hogy reagál rá a város, szereti, nem szereti, folyamatosan, tehát folytatjuk a konzultációt, meghallgatjuk a javaslatokat. Én nagyon szeretném, hogyha a későbbiekben akár programokat is tudnánk vinni a Kossuth utcába, de csak ilyen apróságokat, mint a mostani kezdeményezés is, hogy biztonságos közlekedésre tanítani. A későbbiekben szeretném, hogyha akár a civil szervezetek csatlakoznának különböző programjavaslatokkal. Gondolok például a Szeklertek erre, aki biciklizést oktat különböző formációkban. Velük is volt egy egyeztetés, keressük a megoldásokat, keressük az együttműködési lehetőségeket. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés, és nagyon szépen köszönöm az önkormányzati testületnek és a polgármesternek, alpolgármesternek, hogy támogatnak ebben a döntésünkben, ebben az elhatározásunkban. Gyönyörű közösségi tért fogunk oda kialakítani, és ami nagyon fontos, mert még bejött egy olyan kérdés, hogy jó, de hát télen, esőben mi fog történni? Hát télen senkit nem fogunk arra kötelezni, hogy biciklizni tanuljon a hóba, úgyhogy ez a tanácshatározat tervezet csak a nyári időszakot érinti, tehát szeptember végéig tervezzük ezt a

0: program sorozatot.
1: Volt ellenvet is így, rendőrség, hogy jó, megcsinálhatjátok, hogyha, és akkor feltételeket szabtak, ütköztetek egy akadályokban?
0: Igen, volt néhány akadály, de szerencsére sikerült elhárítani. Ugye volt az elsődleges javaslat az az volt, hogy próbáljunk meg kivételeket behozni a lezárásba. Teszem azt, bemehet...
1: A gépkocsik számára?
0: Az ott lakók számára ja, elsősorban.
1: Igen, igen,
0: tehát,
1: igen,
0: hogy tegyünk kivételt azokkal az ott lakókkal, akik be kell álljanak, ki kell álljanak vasárnap. Tehát a szabadságát senkinek nem szeretnénk korlátozni. Nem is gondolkoztunk abba, hogy bárkinek az életét megnehezítsük egy ilyen döntéssel, úgyhogy rögtön úgy fogtunk neki. De a rendőrség egyértelműen elmondta, hogy olyan helyen, ahol kisgyerekek bicikliznek, sétálnak, bármi a közúton, nagyon veszélyes beengedni bármilyen gépjárművet, vagy bármilyen járművet.
1: De azt sem teheted meg, hogy na most itt a Kossuthból te hétfő reggelig, vagy vasárnap estig nem jöhetsz ki, ugye?
0: Így van, így
1: és
0: van.
1: És akkor
0: így van.
1: Valahogy...
0: Tehát igen, azért is született ez az elsődleges hibrid megoldás, hogy csak a Kossuth 20-ig így mindenféle problémát kiküszöbölünk, ugyanis a gépjármű tulajdonosok jellemzőbben a Kossuth utca 20 szám alatt laknak, úgyhogy nem lesz negatív hatása terveink szerint senkire.
1: Mert tényleg így belegondolsz, hogy milyen egyszerű kimondani, legyen sétáló utca a Kossuthból, ugye? Na jó, de az mivel jársz? Akkor egy kicsit nézed, hogy ott laknak autóval, ott be akar menni, vagy szállít, bútor, költözik, mit tudom, egy csomó apróság, amit...
0: Rengeteg dolgot számításba kell venni, de nekünk ez nem okoz nehézséget,
1: nyilván.
0: Mert az emberek jönnek a problémáikkal, jönnek a meglátásaikkal. Én úgy gondolom, hogy sikerült kialakítani egy partnerséget a városvezetés és a város lakók között, és ezt az együttműködést, ezt a tandemet kell a csúcsra járatni szerintem. Még inkább most is konzultáltunk, folyamatosan konzultálunk, mindenkit meghallgatunk, és minden kérdésre válaszolunk, és igyekszünk a lehető legjobb megoldásokkal jönni.
1: Jó ötletnek tartom, és akkor vasárnap lássuk te. Kell élni a lehetőséggel, utána aztán ne jöjjenek sírni, hogy addig nincs hol megtanulni biciklizni, de hogy nem, vasárnap a Kossuthban például.
0: Hál' Istennek rengeteg pozitív visszajelzés is érkezik.
1: Tehát... Jó, csak tudom, a mai világban bármit csinálsz, úgyis jön valaki, akarsz, hogy az nem jó.
0: Igen, sajnos egy ilyen világot élünk, hogy a legkönnyebb most kommentálni, de én azt gondolom, hogy ez is változni fog idővel, és az emberek meglátják majd azt, hogy mi tényleg tenni szeretnénk, nem csak tehát mi nem egy ilyen Facebook betyárkodásban vagyunk, mi a döntéseinkkel szeretnénk a város javát szolgálni.
1: Oké, Norbi, maradjunk az utcán. De most fórumozzunk, akkor elkezdődött valami, és ha minden igaz, akkor folytatódik is. Tehát, hogyha valakinek vannak, nem kell be... Oké, egyik lehetőség bemegy a köztérbe, és elmondja a panaszát. De hogyha például odajönnek hozzá az utcába, akkor ott is van lehetőség észrevételeit, javaslatait, ötleteit, panaszát akárha van, elmondhassa.
0: Igen, hát ez sem egy új keletű dolog. 2024-ben kezdtük az utcafórumokat. Mi azóta csak folytatjuk folyamatosan, azóta az emberek között vagyunk, és szervezett formában, akár dedikált ügyek mentén, mint például a, nem tudom, villamosítások kapcsán. Villamosítások kapcsán ugye folyton felmerül problémának az, hogy le van adva közterületnek az adott utca, vagy nincs. Ezek dedikált problémákkal is foglalkoztunk utcafórumokon. És vannak azok a fajta utcafórumokon, amikor bármit szabad. Tehát nem különböző témák mentén találkozunk, hanem azért megyünk ki, hogy mindent lajstromba legyünk. Igen, van egy 45 oldalas problémalistánk a 2024-es utcajárásokból. Folyamatosan ezt a problémalistán Dávid Endre, alpolgármester úr segítségével lépésről lépésre oldjuk meg. De az a szépsége ennek a műfajnak, hogy ahol egy problémát ki tudsz húzni, az rögtön jön a városlak, hogy jó, de még van ez és ez. Tehát azt szoktuk mondani, hogy egy megoldó
1: soha
0: probléma helyére
1: vége.
0: Két új kerül. De rendben is van. Ez is azt mutatja, hogy folyamatosan kapcsolatban vagyunk, folyamatosan konzultálunk a városlakókkal, és a városlakók elmerik mondani, hogy mi az, ami őket a leginkább zavarja, mi az, amire ők nem tudnak jó megoldást hozni, és a városvezetéstől kérnek ebben segítséget. Tehát mi elkezdtük 2026-ban is újra látogatni azokat a helyszíneket, ahol a kampány során voltunk. Ez most ott tart, hogy a negyedik megállójához közeledik.
1: Hol volt eddig akkor?
0: A köztér iroda előtt a Kiskövet utcában kezdtük. Rengeteg ember vett részt rajta, több mint 100-an voltak a perzselő meleg ellenére, és nagyon értékes beszélgetés körvonalazódott az utcafórumon. nem is tudom, 5 oldallal sikerült akkor bővíteni a problémalistát, tehát már egy 50 oldalas problémalistáról is beszélhetünk akár. Majd ezt követően mentünk a tábornegyedbe, a Horizont elé, ahol szintén hatalmas érdeklődésre...
1: Arról tudok.
0: Érdeklődést mutattak a városlakók. Ott is sikerült azért számos problémát felírni. Ott sikerült olyan problémákat kihúzni is az utcafórumon, amit az utolsó találkozás óta megoldottunk. És igazából az tölt el jó érzésre, hogy szinte mindenhol az első szavak a köszöneté. Tehát a városlakók érzik azt, hogy változott azért a város egyet, amióta Szakács Pál István, a polgármester és a székelyudvarhelyi RMDSZ a döntő többségben ül a tanácsban. Gondolok most apróságokra, a köztéri padok kihelyezésére, akár amit például a tábornegyedben László Zsolt önkormányzati képviselő kollégám visz, vagy például a Betlen negyedben a játszóterek felújítása. Ugye tavalyi évben felújult a Dávid Ferenc téri játszótér. Szerintem az az egyetlen játszótér, ahol esős idő után is le lehet vinni a gyereket játszani, mert nem sárba kell tapicskolni, nem olyan játékelemek vannak, amik vizesek maradnak, tehát abszolút korszerű játszóteret sikerült oda varázsolni. Idéni terveink között van ugye a Kóskára utcai játszótér. Ezt mindegy olyan kezdeményezés, hogy az önkormányzati képviselőknek lehetőségük volt témákat megjelölni, amire adott költségvetési tételeket csoportosíthattunk el. Itt ki kell emeljem Boros Viktóriát és Dr. Tubák Nimródot, akivel hárman összeálltunk, és abból a szempontból, hogy csináljunk valami maradandót, csináljunk valami vagány dolgot, és összeszedjük a költségvetésbe azt az összeget, amiből fel lehet újítani például a Kóskára utcai játszóteret. Vagy akár most a Csereháton. A Csereháton is játékelemek cseréje. Különböző útburkolati felújítások zajlanak. Ezek mind olyan témák, amikre igény volt, szükség van, és érezhetően jobbá teszik az ott élők mindennapjait. Az, hogy a következő utcafórum hol lesz, azt egyelőre nem szeretném beharangozni.
1: Miért?
0: Legyen meglepetés. Kövessék.
1: Hadd készítsék a kérdéseket, vagy azok úgyis jönnek maguktól.
0: Én úgy gondolom, Csaba, hogy aki ott él, az abba a kérdés már megszületett sokkal korábban.
1: Álmából a felébresztett tudja.
0: Pontosan így van.
1: De azt, hogy mikor számíthatnak
0: rá? Augusztus 27-én lesz a következő.
1: Na, úgy azért a nyár az nyárna.
0: A következő utcafórum, és látjuk azért, hogy azért tikkasztó melegek vannak.
1: Na igen.
0: Ilyenkor nem szerencsés ebbe a tikkasztó hőségbe kiállni az útra, főleg, hogyha a szépkorúakra gondolunk. Mert egy politikus kell bírja azért a meleget, hogyha fene-fenét eszik is. Látjuk, hogy milyen forró a hangulat az országban, akár ha nézzük Európa szinten is, de fontos, hogy gondoljunk a városlakókra akkor is, amikor egy-egy ilyen rendezvényt megszervezünk.
1: Jó, akkor a hónap végén számíthatnak, hogy hol az még nem, de gondolom, hogy azért...
0: Be lesz harangozva a szokásos módon.
1: Néhány nappal előtte, ugye? Vagy egy héttel?
0: Általában két héttel azelőtt azért meg szoktuk hirdetni. A körzeti felelős szokott készíteni egy önálló tartalmat róla, illetve a székelyudvarhelyi RMDSZ oldalán is meg szoktuk osztani minden erre vonatkozó információt. Facebook bejegyzést szoktunk létrehozni, és lehetőségünk szerint a Sztár Rádióba is eljövünk, hogy beszéljünk ezekről.
1: Jó, a következő téma, hát mondjuk ugye ez nagyon függ az országos költségvetés elfogadásától, Románia azért nem éppen illóvas abban, hogy már az előző évben elfogadja a költségvetés, már pedig addig helyi pénzekről nem tudunk beszélni, költségvetésről, amíg az országos nincs meg. Idén is így volt, igen, rohan az idő, és hát ha minden igaz, ha jól tudom, de javíts ki, hogyha tévesek az információm, ugye a civil és a sportpályázatok már megvoltak hirdetve, nem tudom most pontosan hol tart, hogy már lejárt a határidő, azért vagy itt, hogy elmond ezeket.
0: Igen, én a sportpályázatokkal foglalkoztam a leginkább, most már minden civil pályázatban eredményhirdetés született, és lejárt a kontesztálási időszak is, tehát a fellebezési időszak is. Én úgy tudom, hogy egyetlen tematikán belül sem született fellebezés, vagy óvás, úgyhogy és célunk volt az is, hogy mivel minden megcsúszott egy kicsit, minél előbb tudjuk ezeket a támogatásokat odaadni azoknak a pályázóknak, akik erre jogosultak. Büszkén mondhatom, hogy idén végre sikerül odaadni szerintem azt a pénzt a sportolóknak is, amiket elnyertek. Ugye a tavalyi év erre nem volt jó példa, tavaly 2,5 millió lejt szerettünk volna sportpályázatokra fordítani, az lett az eredménye, hogy a senior profi sportolókat nem tudtuk támogatni. Idén szerettünk volna, ugye mindenkit nehéz helyzetbe sodort ez a kialakult helyzet, szerettünk volna, hogyha idén korábban megkapják a pénzt, szerettük volna, hogyha idén nem születnek óvások, szerettük volna, hogyha minél előbb fel tudták volna használni a leghasznosabban azt az összeget, amit a város a sportra tud fordítani. Sajnos ugye megcsúszott már a sportpályázatok kiírása, a költségvetés, az országos költségvetés ami miatt.
1: Igen.
0: Gyakorlatilag így a sportolók és sportklubok költségvetési éve is bezsugorodott. Tehát gyakorlatilag a következő időszakban egy gyors szerződéskötés várható, és 4 hónap alatt kell felhasználják azt az összeget, amit a sportpályázatokon elnyertek. 2,1 millió lejt írtunk ki idén. Szerintem ez egy jelentősen magasabb összeg, mint amennyit a környező települések, akár Csíkszeredát is.
1: Ott 2 millió volt legutóbb, ha...
0: Igen, de Megyekszékhely sokkal nagyobb büdzséből gazdálkodik, mint Székelyudvarhely.
1: Tehát nekünk a legtöbbet a nagy csapatnak adják, bár na mindegy, az az ő gondjuk, hogy most mi lesz ezután.
0: Igen, azzal is meg el kell számolni azért, hogy
1: amúgy van egy,
0: hogyan áll a jövő.
1: Van egy, nem tudom, mennyire rossz hír, de most szombaton amúgy maga a polgármester fogja a kezdődobást adni, új sporták mutatkozik be, úgyhogy ezt nem feltétlenül
0: mi
1: fogják.
0: Mi is ez a sporták, Csaban?
1: Disc golf. Tehát olyan, hogy nem golf ütővel a labdát ütöd, de tudod, vannak lyukak 2-ből, 3-ból, 4-ből ügyessége, csak frisbee dobsz, és nem lyukba, hanem kosárba, ez szombaton lesz az első nemzetközi verseny, úgyhogy ilyenkor tudjuk jól, hogy a sport életnek a többi részvevő azt mondják, hogy jó, akkor már megint többen osztozunk a tortán, de hát ez a sportváros vagyunk.
0: Abszolút.
1: 2,1 millió, ez ifjúsági és felnőtt is, ugye?
0: Igen.
1: És ebből kivonjuk a kézilabdát, amely VSK lett, ott egészen más.
0: Kivonjuk tehát hogy mondjam, ez
1: a futszált
0: is. A 2,1 millió lejben nincs benne sem a futszál,
1: sem a kézilabda.
0: Így van, a kézilabda. Ugyanakkor az is fontos, hogy a 3 millió lejre érkezett be igénylés. Tehát mindig azt látjuk, hogy az a tendencia, hogy bármennyi pénzt írunk ki, a duplájára érkezik igény. Ebből is látszik, hogy azért a sport klubjaink, a sportvezetők nagyon számítanak és nagyon tevékenyek a városban. Most, hogyha ránézek a táblázatomra, 22 pályázó volt. Hogyha jövőre kell számoljunk a disc golf-al is.
1: Hát amennyiben pályáznak, nyilván ezt nem tudjuk.
0: Természetesen,
1: de lehet számítani.
0: Természetesen viccnek szántam. 1,5 millió lejt sikerült kiosztani, ugyanis egy csomó kritériumnak eleget kell tenni, és igyekeztünk azért úgy meghozni ezt a döntést, hogy a lehető legtranszparensebb legyen. Tehát ma bárki bemegy a polgármesteri hivatalba, kikérheti a sportpályázatát, átnézheti a pontozását, teljes mértékben transzparens, és hogyha valahol levonás történt, akkor azt jól megmotiválva tettük. Tehát, hogyha valaki kért 10 lejt szállásra, de nem volt meghatározva, hogy milyen időintervallumon, hol szeretne megszállni, milyen körülmények között, akkor volt egy személyes beszélgetés, ahol feltettük ezeket a kérdéseket. Idén premier volt, ugyanis ez volt az első év, hogy a pályázókkal az elbíráló bizottság szóba állt. Tehát gyakorlatilag egy riportot is tartottunk, és azokat a kérdéseket, amelyek felmerültek, azokat meg tudtuk beszélni. Én úgy gondolom, ez külön kérés is volt a sportvezetőktől, és úgy gondolom, hogy ez abszolút egy jó megoldásnak bizonyult. Ugye ez egy sporttámogatási rendszer, nem egy sportfenntartási rendszer. És akkor van baj, amikor az udvarhelyi sportágak úgy gondolják, hogy a város kell minden sportágat fenntartson. 22 sportág van a Székelyudvarhelyen, és nem megoldás az, hogy teljes mértékben közpénzből tartsuk fenn ezeket a sportokat. Készül a sportstratégia? Egy nagyon fontos dolog, hogy 2026 végére elkinek készüljön Székelyudvarhely sportstratégiája, amelyben a legfontosabb dolog az, hogy jelöljük meg azokat a kiemelt sportágakat, amelyeket a város
1: hangsúlyosabban támogat,
0: és jelöljük meg azokat a sportágakat, ahol kevésbé hangsúlyos a támogatás. Szerintem városként nekünk a legfontosabb az, hogy a fiatalokat támogassuk. A gyerekeket támogassuk és a gyerekeket sportoltassuk. És nekünk a jövőre egyértelműen az kell legyen a legfontosabb dolog, hogy oké, 2,1 millió lejt idén sportra költünk, de akkor osszuk el, hogy legalább egy harmadát sportinfrastruktúrára költsük. Ha belegondolunk, az elmúlt időszakban nem igazán bővelkedtünk sportinfrastruktúra bővítésekben. Én nagyon szeretném, hogyha a későbbiekben arra is hangsúlyt tudnánk fektetni. Ha belegondolunk, a 2,1 millió lej az egy nagy összeg, és hogyha minden évben egy harmadát ennek az összegnek sportinfrastruktúrára tudnánk költeni, az már egy jelentős sportinfrastruktúra bővítést jelentene.
1: Hát ha belegondolok, pénz ahhoz kell, ha megnézed, mennyibe kerül egy sportcsarnok, egy úszoda.
0: Nem feltétlenül kell ilyen nagy dolgokra gondolni. Nagyon jó
1: vagy
0: lenne.
1: Ezeket már más, a költségvetés tehát másik feléből lenne, azok már beruházások.
0: Beruházások
1: ugye?
0: És pályázati úton kell ezekre költségvetést szerezni.
1: Hát úgy könnyebb, igen. Mert vagy úgy lehet.
0: Nem életszerű az, hogy egy, nem tudom, egy 5 millió lejes sportcsarnokot a 500 ezer lejenként megcsinálni. Tehát ezért nem működik így, hogy téglára építünk egy sportcsarnokot. Viszont kültéri sporteszközök, egy focipálya, egy nem tudom,
1: futópálya,
0: hatalmas igény lenne futópályára. Én nagyon szeretném, hogy ezeket a beruházásokat is be tudnánk gyorsítani, és amikor azt mondjuk, hogy Udvarhely évente VSK-val együtt elkölt 8 millió lejt sportra, akkor abból egy jelentős összeg az sportinfrastruktúrát jelentsen. A sportstratégiára visszatérve, nagyon fontos az, hogy megjelöljük azokat a sportágakat, amelyekben nem a város kell profi csapatot fenntartson. Vannak olyan sportágak is, ahol elég, hogyha a juniorokat támogatja a város. Van egy sportiskolánk. Azt is meg kell nézni, hogy tudjuk őket támogatni. Nem tartom feltétlenül életszerűnek azt, hogy ameddig kiosztunk 1,5 milliót sportkluboknak, addig 150 ezer lejjel tudjuk támogatni a sportiskolát. Ott is rengeteg gyerek sportol, oda is rengeteg gyerek jár. Úgyhogy ezek olyan kérdések, amelyeket a sportstratégiának kezelnie kell. És nagyon büszke vagyok rá, mert egy nagyon felkészült csapat dolgozik a sportstratégián, folyamatosan kapcsolatban lesznek a sportágak vezetőivel, hogy ne egy olyan sportstratégia valósuljon meg, ami elrugaszkodott a székelyudvarhelyi valóságtól, hanem egy olyan sportstratégia valósuljon meg, ami beleilleszthető a székelyudvarhelyi valóságba.
1: Ez minden bizonnyal akkor még téma lesz. Én arra vagyok kíváncsi, mert ugye mindenkinek a saját gyereke a legkedvesebb. Ez valahogy így normális. Ugyanakkor, amikor ki kell jelölni azt a 3-4-et, na ott azért lesznek pro vagy kontra érvek, hogy miért az, mikor az enyém. Tehát ez nem lesz egy könnyű döntés. És konszenzusra jutni meg aztán főképp. Nyilván valahogy meg kell születni az eredménynek.
0: Teljes mértékben egyetértek ezzel, hogy mindenkinek a saját gyereke a legszebb és legjobb, ezzel nincs is semmi baj. És az az igazság, hogy az udvarhelyi sportvezetők nagyon sokat letettek az asztalra, hogy ilyen szinten tarthassanak. Így van, hogy ilyen szinten tarthassanak ma, ahol tartanak. Gondolhatunk akár a... Ne emeljünk ki senkit, ne gondoljunk senkire.
1: Jó, jó.
0: Az udvarhelyi sportvezetők nagyon sokat tettek azért, hogy ma itt legyen az udvarhelyi sportélet, de úgy gondolom, hogy a közpénz felhasználása szempontjából sokkal jobb és kiszámíthatóbb lenne, hogyha arra 3-4-5 kiemelt sportágra tudná mindenki, hogy mivel tervezhet, és milyen célokat azonosíthat benne a saját szempontjából 5, 10, 15 vagy akár 20 évre.
1: Még csak annyi akkor ezzel kapcsolatosan, volt egy olyasmi, hogy oké, van egy bizonyos összeg, de akkor te hozd a másik felét neki. Ez is úgy benne van, foglalkoztok vele? Része lehet a sportstratégiának?
0: Természetesen. Mi azt szeretnénk elérni, volt egy széleskörű konzultáció ezzel kapcsolatosan is, hogy azért 50-50 legyen a magánklubok esetében. Ne haladja meg az 50%-os támogatási hányadot a teljes éves költségvetésében egy sportklubnak a közpénz.
1: És akkor még egy téma, ugye most a legutóbbi soros tanácsülésen, ha minden igaz, akkor ugye két önkormányzati képviselő lemondását, nem tudom, hiteles tette, hogy ez a megfelelő szó, de megszavazta ugye az önkormányzat a határozatot, hogy akkor a mandátumok immár hivatalosan is véget ér. Van, ahol néhány hét alatt, van, ahol néhány hónap alatt, de mindenképpen az biztos, hogy a megüresedett helyüket be kell tölteni. Beszéltetek már erről, vannak elképzelések. Nyilván ilyenkor nálunk nem úgy van, mint Magyarországon, hogy akár az utolsó is a listáról jöhet, hanem itt sorrendben a következő. Ez most valószínűleg, hogy foglalkoztat, talán nem ez a legfontosabb probléma, de biztos, hogy foglalkoztatok vele, hogy akkor kire számíthatunk, és mikor tehetik le az esküt.
0: Először is engedd meg, Csaba, hogy megköszönjem a fiatalok munkáját, mint Tornai Szilárd, mint pedig Pál Bólárka rengeteget tett az elmúlt időszakban, hogy működjenek az önkormányzati döntések, ugye például mind a ketten komoly szerepet töltöttek be szakbizottságainkban. Szilárd az ifjúsági és szociális szakbizottságnak volt tagja, Boglárka a gazdasági szakbizottságnak, és szerintem egy nagy veszteség. A tanácsülésen tulajdonképpen csak tudomásul kellett vegyük a lemondásukat, nem lehet elutasítani. Tulajdonképpen tudomásul vettük a készfelemeléssel azt, hogy ők visszaadták a mandátumukat, és ilyenkor kezdetét veszi egy bürokratikus folyamat, amikor először is leküldik ezt a prefektúrának, azok is elfogadják, stb. És
1: akkor
0: igen,
1: visszajön, és azt meg kell szavazni?
0: Nem, ez már, tehát hogy nem hiszem, hogy ezt bármi
1: miért visszadolja. Áldását adja rá.
0: Ők is tudomásul veszik tulajdonképpen, és akkor el kell kezdődjön ez az üres tanácsosi helyek feltöltés, ami jellemzőben a pótlistáról történik, és igen, ahogy te is mondtad.
1: Mondjuk, ha ránézel, egyből látod, hogy ki jön, csak az még nem biztos, hogy az illető elfogadja.
0: Így van. Hát ugye fontos az, hogy ezeket jól átbeszéljük, mielőtt mind elvállalja valaki, ugye nem kevés munkával jár az, hogy valaki önkormányzati képviselő, és...
1: Na jó, de ezt vállalta, amikor a listára került.
0: Természetesen, csak azóta ugye
1: változhatott családi helyzet, szakmai
0: helyzet. Másfél év telt el attól, tehát 2024-től, amióta letettük az esküt, nem sok idő, de másfél év alatt azért rengeteg dolog változik egy ember életében.
1: Mikor? Szeptember, október? Mikorra számíthatunk arra, hogy leteszik az esküt, szerinted?
0: Én azt látom, hogy szerintem az októberre már fel lesz töltve, a tanácsosi helyek fel lesznek töltve. Ugye itt, hogyha a listán megyünk végig, akkor Zsombori Csongor, Elekes Gyula, Ferenc Csaba, Nagy Csaba és Benedek Alexandra vannak még a pótlistán. Én azt gondolom, hogy fel fogják ezt venni a mandátumukat. Folyamatban vannak az egyeztetések, úgyhogy mindig csak előre.
1: Jó, akkor maradjunk ennyiben, és vasárnap hogy van a program? Hánytól?
0: Reggel 10-től este 9 óráig.
1: 10 óráig lehet közlekedni, igen. Amúgy, vagy már elkészítik
0: Fontos, elő. Hogy a templomba igyek őket, ne gátoljuk a haladásban, úgyhogy csak 10 órától lesz lezárva.
1: És akkor lássuk, hogy mennyire működik, mekkora igény van. Én remélem, hogy sok, mert én személy szerint az ötletet jónak tartom. Aztán, ha valaki ezzel nem ért egyet, az legyen az ő baja. Kakasi Norbert, önkormányzati képviselő és a székelyvárhelyi RMDSZ ügyvezető elnöke volt a vendégünk. Köszönöm a beszélgetést.
0: Várunk mindenkit vasárnap a Kossuth utcában. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, Csaba, köszönöm a beszélgetést. Szép napot kívánok!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyros, 10 éve együtt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Próbáld ki a Fitfield Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült, szakképzett, rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
7: Fitfil. Az egészségért és a szépségért.

0: Tesztelik az új kamerákat. Miniszterelnök jelöltet nevesíthet az államfő. Megszűnik a Hermannstadt csapata. Katona Zoltán vagyok a Szár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Augusztus második felében nevezhet meg új miniszterelnök jelöltet Nikus Ordán államfő. Erre akkor kerülhet sor, ha addig a parlamenti pártok között legalább elvi megállapodás lesz az új kormány összetételéről és programjáról. Az elmúlt napokban az államfő egyeztetett a PSD, a Liberális Párt, az USZERE és az RMDS vezetőivel egy stabil parlamenti többség kialakításáról. A lehetséges megoldások között továbbra is szerepel egy technokrata kormány felállítása, de az is, hogy a PSD elnöke Sorin Grindeanu kap megbízást a kabinet megalakítására. A Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt tegnap 12 óra 34 perckor Vráncsel megyében. Az Országos Földfizikai Intézet szerint a szeizmikus mozgás 140 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 63 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 77 kilométerre Brassótól. Az idei év eddigi legnagyobb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vráncsel megyében. Tesztüzembe helyezték Székelyudvarhely új térfigyelő kamerarendszerét. Az önkormányzata az eddig működő hálózatot 355 új kamerával bővítette az országos helyreállítási terv támogatásával megvalósult beruházásban. A rendszer átvétele pedig várhatóan augusztus első felében fejeződik be. A kamerák képei valós időben követhetők a helyi rendőrség diszpécser központjából, miközben a felvételeket rögzítik is, így azok szükség esetén bizonyítékként felhasználhatók. A városvezetés azt várja az új rendszertől, hogy visszaszorulnak a közterületi rongálások, és könnyebbé válik a szabálysértések, illetve bűncselekmények elkövetőinek azonosítása. Az adósságok miatt felszámolták a finanszírozás nélkül maradt FC Hermannstadt labdarúgó csapatát. Az együttes kiesett a Superligából, megkezdte a felkészülést a másodosztályos bajnoki rajtra, de egy nappal a bajnokság kezdete előtt a csapatot visszaléptették a másodosztályból. Helyét a Szatmár Németi VSK veszi át, amely az előző idényben kiesett a második ligából. A játékosok edzés előtt értesültek a visszalépésről, a szebeni szurkolók vírasztást szerveztek az FC Hermannstadt emlékére a városi stadion mellett. Kisorsolták az Európai Labdarúgó Kupák selejtezőiben a rájátszás párosításait. Amennyiben a Ferencváros sikerrel veszi a harmadik kört és tovább jut a lengyel Gurnik Zsávzse ellenében, a török Trabzonsporral kell megmérkőznie az Európa Liga főtáblájáért. A román bajnok Krajovai Universitátja a finn Kuopionnal csap össze ezen is a következő héten, ha tovább jut, akkor az örmény Ararat és a szlovén Celje összecsapás győztesével játszik a főtáblára kerülésért. Tovább tart a kánikula, a meteorológusok szerint ma sem lesz eső, ma délelőtt 10 órától egynapos narancssárga hőségriadó lesz érvényben térségünkben is. A nappali csúcshőmérsékletek 35 és 39 Celsius fok között is alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

B és Dandelions 8 perccel járunk 9 óra után, nem tudom ki az, aki emlékszik még. Volt, hát már azért néhány hónapja van, hogy hárman bejöttek ide a stúdióba, itt volt maga a polgármester, és akkor arról beszéltünk, hogy Székelyudvarhelyen arra készülnek, hogy permakultúrás kertet alakítsanak ki. Ha minden igaz, akkor talán meg is van, ha esetleg nincs, akkor majd ki fognak engem gyorsan javítani, illetve a vendégünk teszi ezt meg, Fülöp Alpár falugazdász, kertész mérnök, aki amúgy akkor is itt volt, most pedig lehet, hogy valami olyasmiről fog beszámolni, ami már megtörtént. Úgy legyen, hamarosan a reklámok után jelentkezzünk egy újabb beszélgetéssel. Addig is ebbe a nyári tikasztó melegben jöjjön egy kis tél, legalábbis dalformájában. Follow the flow.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le az 1 kg-os Chef Select görög stílusú sajtos töltelékes leveles tésztás párnácskákra 10,99 baniért. A cson nélküli sertés nyakkarajra 100 g-onként 2,9 baniért. És a 95 vagy 87 mosásra elegendő Lenor ruhaöblítőre csak 19,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz tápkilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Újabb vendég, újabb beszélgetés. Egyébként ennek megvan az előzménye. Durván úgy 3 hónappal ezelőtt hárman ültek itt a stúdióban. A bal szélén a jelenlegi vendégünk, vagyis Fülöp Alpár falugazdász, kertészmérnök, és a mai témánknak a projektfelelőse. Középen ült Bece István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke, és akkor a jobb sarokban Szakács Pál István, székelyudvarhelyi polgármestere, és arról beszéltünk, hogy permakultúrás kertet alakítanak ki Székelyudvarhelyen. Ma pedig ezt úgy aktualizálhatjuk, hogy elkészült. Köszöntelek, szia! Ismét!
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
0: Na, hát 3 hónappal ezelőtt, most ezt pontosan nem tudnám belőni, hogy az mikor volt, hát ugye augusztus 4-e, június, májusban, valami a körül.
1: Április vége, május eleje valamikor.
0: És akkor még tervként beszélgettünk az egészről, és most elmondhatod, hogy megvan, sőt, csütörtökön, ha nem tévedek, nyílt nappal úgymond megnyitjátok. A permakultúrás kertet, nyilván van, aki nem tudja, hogy ez mi, talán egy-két mondatban elmagyarázni számára nem ártana.
1: Igen, tehát a projekt keretében az Eötvös József Szakközépiskolának a tangazdaságában, a Csicsér tangazdaságban, gondolom, hogy a rádióhallgatóknak nem kell bemutatni, tehát ez a Budvár alatt lévő tangazdaság, ahol most lovarda is van, működik, de ugye az iskolának a kertészdiákja itt tanulják meg a szakma csínyát, bínyát. Itt sikerült kialakítsunk egy kis bemutató kertet, ahol néhány ágyástípust be tudunk mutatni, tehát hűgelágyást, vagy magyarosan dombos ágyást alakítottunk ki, kialakítottunk egy mélymulcsos ágyást, illetve 6 magas ágyást is készítettünk. Itt ugye nem csak az ágyás típusok, hanem a növénytársítások, növényösszeültetések is érdekesek lehetnek.
0: Miért fontos, hogy legyen egy ilyen kert? Gondolom, hogy főleg azok számára fontos, akik esetleg ilyen területen képzelik el a jövőjüket, a pályájukat, a szakmájukat akár, nem? Ez az egyik.
1: Szerintem sokkal fontosabb a kertes kerttulajdonosok számára, tehát ez a kiskertészeknek a művelésmódja tud lenni, tehát akinek otthon van egy magas ágyás, vagy gondolkodik egy kis ágyásban, egy akár 2 méterszer 4 méteres ágyásban, vagy, tehát ennyire kicsi méretekben is elég jól működik.
0: Mikrogazdaság, ahogy szokták mondani.
1: Igen, tehát hogy legyen a reggeli mellé egy kicsi paradicsom, vagy egy kicsi saláta, ne menjünk az üzletbe, hanem
0: saját kertedből.
1: Kertből, vagy akár fűszernövények, és ugye ezek a kerttulajdonosok általában nem kertészek, és akkor nagyon sok kérdés van, hogy de hogy és mind, és az lenne a cél, hogy egy ilyen bemutató kertet hozzunk létre, le lehet jönni, meg lehet nézni, lehet kérdezni, és én remélem, hogy ezzel udvarhelyen meg fognak nőni az ilyen kerti vagy ágyás típusok.
0: Már csak azért is tarthatjuk jónak az ilyen kezdeményezést, mert egy kicsit megfordult a trend, régebb faluról költöztek be városra, adott esetben akár tömbházlakásba, és addig kertészkedtek, innen már nincs lehetőség, csak hogy néhány éve inkább a városiak költöznek ki falura, ahol van egy nagyobb családi ház, annak van egy telke is, aki úgy látja, medencét épít oda, de van, aki azt mondja, hogy amiről beszéltünk itt, hogy azért nem árt egy kis paradicsomot, vénetét, mit tudom én, retket, hagymát, bármit, amit ott akar hogy kicsit megtermeszteni, azt csinálja a profin. Nyilván, hogy ezek olyan dolgok, amelyek öröklődtek elődeinktől, szüleink itt csinálták, nagyszüleink itt csinálták, nem biztos, hogy jól csinálták, hogy ezt lehet profiban is, vagy ennek megvan egy bizonyos szakmai oldala is, hogy ezt lehet ennél jobban is csinálni?
1: Természetesen igen, bár senkit sem akarok, hogy...
0: Kioktatni, ilyen. Ugye?
1: Nem csak, hogy kioktatni, hanem gátlásai legyenek. Tehát, hogy ugye, ha úgy érzi, hogy nem sikeres, akkor elmegy a kedve. Tehát a múltkor is már említettem, hogy a kertész az nem téved, csak kísérletezik. Úgyhogy lehet pár alapelvet kell elsajátítani, és ezek mentén gondolkodni. És én úgy gondolom, vagy nekem is eddig az a tapasztalatom, hogy ha minden kultúra nem is, de egy pár mindig nagyon jól sikerül, és akkor abból kell merítkezni, és az kell bátorítsa az embert.
0: Csütörtök a nagy nap, ugye? Nem tudom mennyire hivatalosan, de formálisan mindenképpen megnyitja a kapuit.
1: Igen, tehát a lényeg az lenne, hogy itt legyen egy olyan nap, amikor nagyobb közönség eljön, tehát nagy szeretettel várunk minden hallgatót, Székelyudvarhelyit vagy környékbelit, de hogyha valaki éppen más városból akar jönni, őt is szívesen látjuk.
0: Vagy a környező
1: településekből. Környező településekből is mindenkit szívesen vállaltunk. Itt lesz egy kis körbevezetés, egy kis magyarázás, nagyon röviden, mert tudjuk, hogy meleg lesz. Tehát,
0: de délelőtt 10 óra, akkor talán még elviselhető
1: hát
0: lesz
1: elvisel. Sehető, de hogy 12-ig fog tartani a projekt, körbejárás, úgyhogy a körbejárás, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Ezen kívül tehát nem csak a permakultúrás kérthetem, hanem kicsit a tangazdaságot is nagyon röviden megmutatjuk majd, illetve van egy ilyen bemutató make-up tárunk, ahol egy plexivel meg lehet nézni egy mély családnak az életét, illetve a kicsiknek, meg az érdeklődőknek egy ilyen fűben, fában tudás programmal is készülünk, fűszersó készítésre lesz lehetőség.
0: A kert az ott marad? Mostantól. Reméljük, hogy nagyon sokáig. Ha valaki, akár itt most lehet szervezetten egy iskolacsoportot elképzelni, de van, hogy egy család azt mondja, hogy mi otthon azért kertészkedünk, nézzük meg, hogy működik, milyen működési programja lesz, mikor látogatható, hogyan, milyen körülmények között, mi kell hozzá értesíteni előre, telefonon, stb.
1: Hát igazából ezt vagy nálam, vagy az iskolánál kell jelezni, vagy lehet jelezni. Most őszinte ezek a kapu nem szokott zárva lenni.
0: Tehát akkor is be lehet menni.
1: De vannak kutyák, tehát azért ja. Aki jön azért az a biztosabb, hogyha szól előre, és bármikor bárkit szívesen látunk igazából.
0: Hogy veheti fel veled, veletek a kapcsolatot?
1: Hát én mondok esetleg egy telefonszámot, ha lehet.
0: Nincs még ilyen. Például Facebook oldala, vagy TikTok oldala, vagy Insta oldala a kertnek?
1: Nincsen.
0: Legyen! Tehát... a mai kritériumok, valamelyik fiatal diákot meg kell kérni, ők vágják ezeket.
1: De hanem Facebook Messengeren talán az a legkönnyebb elérhető vagyok, és igyekszem mindig gyorsan válaszolni.
0: A diákoknak kötelező lesz, akik ezen a profilon készülnek, esetleg kertészmérnöknek, vagy mit tudom én, de akár hobbi szinten, ha űzik a kertészkedést, nem árt, ha tudnak egyet mást. Biztos, hogy van mit tanulni, vagy lehet, hogy valamit rosszul tudtak, vagy másképp.
1: Hát itt már az építésben az oroszlán részt ők vállalták, tehát itt a 9-10-11-es kertészdiákok nagyon be voltak vonva, és... azt láttuk rajtuk, hogy szívesen csinálták. Tehát teljesen más úgy dolgozni, hogy minden alapanyagért meg

0: Szerintem azért már el van indulva, tehát egyre inkább, egyre többet hallani róla, úgyhogy nem feltétlenül, de mondom inkább azt, hogy egyre nagyobb az igényre.
1: Ugye itt végül is ez egy közös munka volt ennek a projektnek a lebonyolítása. Nem véletlen, hogy az első beszélgetésen, amikor csak úgy megemlítettük, hogy lesz valami, Bece István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke ült itt, és jött színusz, mármint jött Szakácspál István polgármesterünk is, aki jó ötletnek tartotta. Ez egy közös projekt volt valahol. Nyilván most nem tudom, ki végezte a több munkát, vagy kinek mi volt a dolga ezzel kapcsolatosan, de végül is sikeres.
0: Igen, tehát ugye, hogy kivégezte a több munkát, az mindig relatív, mert hogyha nincs az ötlet, akkor nem lesz munka, úgyhogy itt a polgármesteré az érdem, mert az ő ötlete volt. Az Egyesület Bece István vezetésével ezt igazából felkarolta szakemberekkel, és magának a pályázat.
1: Akinek kellett dolgozni, ugye?
0: És a pályázat megírásnál is ott az Egyesület vitte a prímet, és a munkát azt mi végeztük, de ez úgy gondolom, az ilyen egyenlő hármasban ki tudunk egyezni.
1: Ez nyári időszak alatt működik? Azért nem hiszem, hogy télen elmegy valaki, nézze meg, hogy hogyan kell ágyást ásni. Hogy képzelitek el a működtetését? Bezárnak a kapui október-november tájéken?
0: Hát azért novemberben igen. Tehát azért ugye a legtöbb növény az leszületelődik, kikerül a zöldségek, az egynyári dísznövények, úgyhogy úgy októberbe lejár. Nem beszéltünk arról, hogy másodkultúrát vessünk, de lehet még az is, hogy egyet megpróbáljuk, hogyha már ott van. És aztán majd tavasszal megint a természettel együtt indulunk.
1: Arra számítasz, hogy esetleg, amikor van az iskola másként hét, hogy akár szervezetten felhívni az iskolák figyelmét, a pedagógusok figyelmét, hogy szerintünk ez nem egy rossz ötlet, le lehet hozni egy kicsit, mert lehet, hogy ők életükben nem láttak ilyen. Jó, nem biztos, hogy ez valós feltételezés, vagy van alapja, de én tudok olyanról, hogy lejött a Egyrus, azt mondja, hogy még életében tévét nem látott. Na, ugyanúgy ennek a fordítótját is el tudom képzelni, hogy egy városi gyerek még nem igazán látott testközelből kertészkedést, ilyen mikrogazdaságot.
0: Igen, természetesen, tehát sőt, akár örvendünk is ennek. Jelenleg a szervezés meg a kapacitás, ami kérdőjel, de egy pár csoportot mindenképp szívesen fogadunk.
1: Maradt-e bármi, ami még elmondásra vár a kezdeményezéssel, a sikeres projekttel kapcsolatosan?
0: Hát ugye nem szabad elfelejtsük a finanszírozónkat sem, tehát a MOL Románia, a Polgártárs Alapítvánnyal közösen hirdették a pályázatot, tehát a pénz tőlük van, róluk nem esett szó, de hát nekik is legalább olyan fontos szerepük van ebben a kérdésben. És akkor ami még fontos, hogy csütörtökön 10 órától várunk mindenkit nagy szeretettel, tehát aki esetleg nem tudja, hogy hova kell jönni, a városi strand mögött a terelő útnál, a Budvár alatt, ott a Gyümölcsösnél van egy út hátrafele, ott kell hátrajönni, és majd balra, pont a Budvár alatt van egy eltérő, és ott kell bekanyarodni. Tehát gyerekektől, 1-2-3 évestől felfele, 100 plusz évesig várunk mindenkit szeretettel, és ha valaki hosszúnak találja az utat, akkor lefele kell stoppolni, mert sok ismerő, tehát van egy jó pár ismerős már, aki tudom, hogy kocsival jön, és biztos, hogy szívesen fel fogja venni az érdeklődőket.
1: Akkor csütörtökön, ez holnap után, augusztus 6-án délelőtt 10 órától 12 óráig megismerkedhetünk, vagy tudomást szerezhetünk arról, hogy hogy is néz ki egy permakultúrás kert, amit itt alakítottatok ki.
0: Igen, ha részletesen igazából a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének a Facebook oldalán van egy esemény meghirdetve, ott lehet még a részletekről
1: tájékozódni,
0: illetve van egy regisztrációnk is, nem kizáró jellegű, csak könnyebb, hogyha tudjuk kb. Hány ember jön, illetve van egy telefonszám, akkor még küldünk értesítést, ha van valami változás.
1: Köszönöm a beszélgetést, Fülöp Alpár falugazdász, kertészmérnök volt a vendégünk, a Székelyudvarhelyi Permakultúrás Kert projektjének a vezetője. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen, és hogy itt lettem.

Nehéz az élet, It's a Hard Life az 1984-es Queen Work című albumáról. Egyébként a harmadik kislemezre másolt dal volt, amely a hatodik helyig jutott az angol slágerlistán, és ez volt a harmadik top 10-es daluk így sorrendben. Írországban a második helyig jutott, és Hollandiában is bejutott az első 20 közé. Egy kicsit a Play the Game című korábbi Queen dal hangulatát hozza. 1991-ben Freddie Mercury halála után megjelent a Queen együttes második válogatás lemezén. 9:43 van, Avicii-vel és Zac Brown-nal folytatjuk Broken Arrows.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Girosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
7: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Cody Johnson, amíg csak bír a Till You Can. 8 perc választ el 10 órától, lassacskán a Vekker negyedik órája is a végéhez ér, és a szokás szerint 10 órakor érkeznek a Star Rádió legfrissebb hírei. Addig is keressük meg az otthonunkat, mondjuk nem kell messze menni, Roy és Ádám szerint az otthon itt van.
1: A

0: Vasárnap lezárják a Kossuth utcát, folytatódik a pótérettségi. Döntetlent játszott az Éllovas. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Augusztus 1-től több fontos adminisztratív változás lépett életbe Romániában. Alapértelmezetté vált az elektronikus személyazonosító igazolvány kiállítása, amelyet a mozgásképtelen személyek már otthonukban is igényelhetnek. A nyugdíjrendszerben emelkedett a nők nyugdíjba vonulásához szükséges járulékfizetési idő, augusztustól már 33 év és 6 hónap az előírás. A vállalkozásoknak augusztus 12-től az Európai Unió új csomagolási szabályaihoz kell alkalmazkodniuk, amelyek a hulladék csökkentését és az újrahasznosítható csomagolások használatát ösztönzik. Folytatódik a pótérettségi, ma és holnap a nemzeti kisebbségekhez tartozók anyanyelvi kompetenciáit mérik fel. Az írásbeli vizsgák augusztus 10-én a románi nyelv és irodalom dolgozattal kezdődnek. Augusztus 11-én következik a kötelező tantárgy írásbelije, augusztus 12-én a választott tantárgy vizsgája, míg a kisebbségi tanulók augusztus 13-án anyanyelv és irodalomból írnak dolgozatot. A végleges eredményeket augusztus 24-én hozzák nyilvánosságra. Hargita megyében 679-en pótérettségiznek. Vasárnaponként lezárják a Kossuth Lajos utcát a gépjárműforgalom elől, erről döntött Székelyudvarhely önkormányzata legutóbbi soroshavi ülésén. Az utcát ez idő alatt a kerékpározó, rollerező, görkorcsolyázó és gördeszkázó gyermekek használhatják biztonságos gyakorlásra.
1: A most elfogadott tanácshatározatunk alapján vasárnapoként reggel 10 és este 9 óra között zárjuk le a Kossuth utcát, és egészen szeptember végéig tart.
0: Mondta a híradónknak a kezdeményező Kakasi Norbert, RMDSZ-es önkormányzati képviselő. A legelső lezárás augusztus 9-én vasárnap lesz. Befejeződött a labdarúgó Szuperliga alapszakaszának harmadik fordulója, tegnap a két utolsó meccset játszották. A kolozsvári Universitatea Sepsiszentgyörgyön fogadta az FC Botosán együttesét és 2-1-re legyőzte. Az FCSB a konstancai Fárult fogadta, a vendégek 2-0-ra vezettek, a végeredmény 2-2 lett. A táblázatot a 7 pontos FCSB vezeti, jobb gólarányával megelőzve a Rapidot. Az FK Csíkszereda az egyetlen csapat, amely nem szerzett pontot három forduló alatt. Módosult a Sepsi OSK következő találkozójának időpontja, az FCSB elleni meccset eredetileg vasárnap játszották volna, de augusztus 10-én, hétfőn este 9:30-tól lesz az összecsapás. Spanyolországba szerződött Gulácsi Péter, a korábbi magyar válogatott kapus, a Villarreal csapatának tagja lesz. A 36 éves Gulácsi 2 éves szerződést kötött a Villarreallal. Gulácsi 11 év után távozik az RB Leipzig együttesétől. A spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokság augusztus 15-én szombaton kezdődik, a Villarreal először egy nappal később lép pályára, a Racing Santanderhez látogat. Ma is napsütés, kánikula lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 31-32 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Kegyetlen nyár, cruel summer. Hát hőmérsékleti szempontból akár annak is nevezhetjük, viszont ha a jó oldaláról közelítjük meg, akkor strandidőnek nevezhetjük azt az időjárást, ami ma, holnap és holnap után is itt lesz velünk. Nem minthogyha a péntek vagy a szombati nap hűvösebb lenne, akkor is meg lesz a 30-31 Celsius fok, ami néhány fokkal azért mindenképpen alacsonyabb, mint az a csúcsérték, amire holnap-holnap után számíthatunk, 33-34 fok. Miközben országos szinten akár olyan helyek is lehetnek, ahol 41 Celsius fok is lehetséges, már akár a mai nap folyamán. Mi maradunk a 33-mal, viszont csütörtöktől arra fele lehet, hogy ez inkább pénteken lép érvénybe, picit instabillá válik az idő, és bár lesz napsütés, ugyanakkor záporra, zivatarra, sőt, mi több, mennydörgésre, villámlásra, viharos időjárásra is számíthatunk. Ez benne van a pakliban péntekre és szombatra. Na de hogyha jön egy kicsit hűsülünk, és utána ismét kicsit a nap, és megy minden tovább, talán kellemesebb körülmények között, meglátjuk, hogy lesz.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20-szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

No smoking és hol a pénz, hol a nő? Hát egyesek szerint a kettőt egy helyen kell keresni, és akkor mindkettőt megtaláljuk ugyanazon helyen. Egyébként erre rá tud erősíteni Orsovai Reni is, ahol én vagyok ott a pénz, vagy valami ilyesmiről énekel a következő dalban. Nézzük, mennyire van igaza.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat értesítése szerint ma délelőtt 10 órától holnap délelőtt 10 óráig narancssárga hőségriadó van érvényben. A jelzett időintervallumban a nappali csúcshőmérséklet 35 és 39 Celsius fok között alakulnak. A hőérzet jelentősen megnő, a hőmérséklet páratartalom index meghaladja a kritikus 80 egységes küszöbértéket. Helyenként trópusi éjszakákra is számítani lehet 20-24 Celsius fok közötti minimum hőmérsékletekkel. Ez annyit jelent, hogy azért éjszaka talán úgy érezzük, hogy egy picikét felszabadulunk, de lehet, hogy valakit még alvásban is fog zavarni az ilyenkor éjszakai órákban szokatlan 20-24 Celsius fokos minimum. Nyilván, hogy ez a 39 Celsius fok az nem minden bizonnyal itt lesz Székelyudvarhelyen, itt talán megúszuk 32-33-34-jel, de országos szinten azért lesznek olyan helyek, ahol tényleg akár 39, vagy még ennél is 1-2 Celsius fokkal, még ennél is több lesz. Úgyhogy sok folyadékot ígyunk, kerüljük amennyiben lehetséges a tűzönapot, vigyázzunk magunkra és

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.
1: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Yeah!
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet

Where are you now? Hol vagy most? Hangzott el a kérdés az iménti dalban. Hát én egyelőre még itt vagyok, de már nem sokáig, ugyanis 10 perccel 11 óra előtt elérkezett a búcsú ideje. Nyilván csak a mai napra. Mert hogy a legközelebbi lehetőség nincs annyira messze, holnap korán reggel 6 órakor már ismét találkozhatunk ugyanezen a frekvenciásában. Nyilván addig még sok víz folyik le a Küküllőn, a Tiszán meg a Dunán. Nem annyi, mennyire szükség lenne, de azért folyik ott továbbra a víz. Hogy pontosan mennyi, azt nem tudom. Ami biztos, holnap reggel 6-kor itt leszek, de maradhatnak továbbra is velünk, hiszen hamarosan érkezik a Sztár délután kolléganőmmel, Bedő Erikával. Szász Csaba részéről tehát mára ennyit. Holnapig kívánom a legjobbakat. Ciao.

0: Vasárnap lezárják a Kossuth utcát, folytatódik a pótérettségi. Döntetlent játszott az Éllovas. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Augusztus 1-től több fontos adminisztratív változás lépett életbe Romániában. Alapértelmezetté vált az elektronikus személyazonosító igazolvány kiállítása, amelyet a mozgásképtelen személyek már otthonukban is igényelhetnek. A nyugdíjrendszerben emelkedett a nők nyugdíjba vonulásához szükséges járulékfizetési idő, augusztustól már 33 év és 6 hónap az előírás. A vállalkozásoknak augusztus 12-től az Európai Unió új csomagolási szabályaihoz kell alkalmazkodniuk, amelyek a hulladék csökkentését és az újrahasznosítható csomagolások használatát ösztönzik. Folytatódik a pótérettségi, ma és holnap a nemzeti kisebbségekhez tartozók anyanyelvi kompetenciáit mérik fel. Az írásbeli vizsgák augusztus 10-én a románi nyelv és irodalom dolgozattal kezdődnek. Augusztus 11-én következik a kötelező tantárgy írásbelije, augusztus 12-én a választott tantárgy vizsgája, míg a kisebbségi tanulók augusztus 13-án anyanyelv és irodalomból írnak dolgozatot. A végleges eredményeket augusztus 24-én hozzák nyilvánosságra. Hargita megyében 679-en pótérettségiznek. Vasárnaponként lezárják a Kossuth Lajos utcát a gépjárműforgalom elől, erről döntött Székelyudvarhely önkormányzata legutóbbi soroshavi ülésén. Az utcát ez idő alatt a kerékpározó, rollerező, görkorcsolyázó és gördeszkázó gyermekek használhatják biztonságos gyakorlásra.
1: A most elfogadott tanácshatározatunk alapján vasárnapoként reggel 10 és este 9 óra között zárjuk le a Kossuth utcát, és egészen szeptember végéig tart.
0: Mondta a híradónknak a kezdeményező Kakasi Norbert, RMDSZ-es önkormányzati képviselő. A legelső lezárás augusztus 9-én vasárnap lesz. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alapszakaszának harmadik fordulója, tegnap a két utolsó meccset játszották. A kolozsvári Universitatia Sepsiszentgyörgyön fogadta az FC Botosán együttesét és 2-1-re legyőzte. Az FCSB a konstancai Fárult fogadta, a vendégek 2-0-ra vezettek, a végeredmény 2-2 lett. A táblázatot a 7 pontos FCSB vezeti, jobb gólarányával megelőzve a Rapidot. Az FK Csíkszereda az egyetlen csapat, amely nem szerzett pontot 3 forduló alatt. Módosult a Sepsi OSK következő találkozójának időpontja, az FCSB elleni meccset eredetileg vasárnap játszották volna, de augusztus 10-én, hétfőn este 9:30-tól lesz az összecsapás. Spanyolországba szerződött Gulácsi Péter, a korábbi magyar válogatott kapus, a Villarreal csapatának tagja lesz. A 36 éves Gulácsi 2 éves szerződést kötött a Villarreallal. Gulácsi 11 év után távozik az RB Leipzig együttesétől. A spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokság augusztus 15-én szombaton kezdődik, a Villarreal először egy nappal később lép pályára, a Racing Santanderhez látogat. Ma is napsütés, kánikula lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 31-32 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: A csillagok hangja.

0: like music. Sztár reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsel egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áru.

0: Vasárnap lezárják a Kossuth utcát, folytatódik a pótérettségi. Döntetlent játszott az Éllovas. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Augusztus 1-től több fontos adminisztratív változás lépett életbe Romániában. Alapértelmezetté vált az elektronikus személyazonosító igazolvány kiállítása, amelyet a mozgásképtelen személyek már otthonukban is igényelhetnek. A nyugdíjrendszerben emelkedett a nők nyugdíjba vonulásához szükséges járulékfizetési idő, augusztustól már 33 év és 6 hónap az előírás. A vállalkozásoknak augusztus 12-től az Európai Unió új csomagolási szabályaihoz kell alkalmazkodniuk, amelyek a hulladék csökkentését és az újrahasznosítható csomagolások használatát ösztönzik. Folytatódik a pótérettségi, ma és holnap a nemzeti kisebbségekhez tartozók anyanyelvi kompetenciáit mérik fel. Az írásbeli vizsgák augusztus 10-én a románi nyelv és irodalom dolgozattal kezdődnek. Augusztus 11-én következik a kötelező tantárgy írásbelije, augusztus 12-én a választott tantárgy vizsgája, míg a kisebbségi tanulók augusztus 13-án anyanyelv és irodalomból írnak dolgozatot. A végleges eredményeket augusztus 24-én hozzák nyilvánosságra. Hargita megyében 679-en pótérettségiznek. Vasárnaponként lezárják a Kossuth Lajos utcát a gépjárműforgalom elől, erről döntött Székelyudvarhely önkormányzata legutóbbi soroshavi ülésén. Az utcát ez idő alatt a kerékpározó, rollerező, görkorcsolyázó és gördeszkázó gyermekek használhatják biztonságos gyakorlásra.
1: A most elfogadott tanácshatározatunk alapján vasárnapoként reggel 10 és este 9 óra között zárjuk le a Kossuth utcát, és egészen szeptember végéig tart.
0: Mondta a híradónknak a kezdeményező Kakasi Norbert, RMDSZ-es önkormányzati képviselő. A legelső lezárás augusztus 9-én vasárnap lesz. Befejeződött a labdarúgó Szuperliga alapszakaszának harmadik fordulója, tegnap a két utolsó meccset játszották. A kolozsvári Universitatea Sepsiszentgyörgyön fogadta az FC Botosán együttesét és 2-1-re legyőzte. Az FCSB a konstancai Fárult fogadta, a vendégek 2-0-ra vezettek, a végeredmény 2-2 lett. A táblázatot a 7 pontos FCSB vezeti, jobb gólarányával megelőzve a Rapidot. Az FK Csíkszereda az egyetlen csapat, amely nem szerzett pontot 3 forduló alatt. Módosult a Sepsió SK következő találkozójának időpontja, az FCSB elleni meccset eredetileg vasárnap játszották volna, de augusztus 10-én, hétfőn este 9:30-tól lesz az összecsapás. Spanyolországba szerződött Gulácsi Péter, a korábbi magyar válogatott kapus, a Villarreal csapatának tagja lesz. A 36 éves Gulácsi 2 éves szerződést kötött a Villarreallal. Gulácsi 11 év után távozik az RB Leipzig együttesétől. A spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokság augusztus 15-én szombaton kezdődik, a Villarreal először egy nappal később lép pályára, a Racing Santanderhez látogat. Ma is napsütés, kánikula lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 31-32 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútorok

0: kedves áron. Nézz be a Betlen falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

A legnagyobb nyári slágerek változatosan itt a mai Sztár délutánban is augusztus 4. napján, amikor már a hőmérő higanyszála elérte a 28 Celsius fokot. 31-et is fogunk mérni a következő 2-3 órában itt a délután folyamán, úgyhogy ma is kánikulára lehet számítani. A meteorológusok szerint ez egészen péntekig kitart, aztán hétvégén visszacsökken, de csak 1-2 fokot, 28-29 fok lesz majd napközben. Megyünk a jó zenékkel.

A két díva, Shakira és Beyoncé felvétele. Beautiful Liar, fél egy után vagyunk 5 perccel, köszöntjük augusztus 4-én a drága ünnepeltjeinket. Dominika névnap van, ez latin eredetű ez a név, csendes, gyakorlatias természet, és szeret mindent elemezni, az ok-okozati összefüggéseket kutatja, fontos számára az élet misztériumának tényszerű megértése, szereti, ha zavartalanul be is fejezheti azt, aminek neki látott, fontos számára a rend és az átláthatóság is, bármilyen terület kitűnően teljesíthet Dominika, amely fokozott figyelmet és összpontosítást igényel. Boldog névnapot kívánunk, nem tudom, ismertek-e Dominikát, de jó lenne ott lenni a Dominikai Köztársaságon, és ott napozni, na meg fürödözni. Eme augusztus 4. napján, és ilyen kánikulában. Megyünk Bangkokba, 1984-es dal érkezik, aztán egy kis bombon felvétel, 1999, aztán itt lesz No Mercy dala még a reklámok előtt.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Add nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Lorán felvétel erről mindig a repülőgép jut eszembe, és a legtöbb TikTokos videón pedig ez a zene is szerepel a videók alatt, amikor felszáll a repülőgép, és ilyen utazós videókat lehet megnézni. Ray Dalton érkezik még a reklám előtt, aztán hamarosan szétnézünk, hogy milyen programok, események, fesztiválok várhatóak itt a közeljövőben, legalábbis augusztus folyamán, vagy itt Székelyudvarhelyen még mi minden fog történni a következő napokban. Épp látok egy olyan eseményt Székelyudvarhely városa Facebook oldalán, hogy magyar menyasszony. Na, erre kíváncsi leszek, hogy ez pontosan mit akar, legalábbis ez a cím. Szerintem a Házazsö Múzeum eseményéről van szó, úgyhogy a részleteket hozom a következő órában.

0: Vasárnap lezárják a Kossuth utcát, folytatódik a pótérettségi. Döntetlent játszott az Éllovas. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Augusztus 1-től több fontos adminisztratív változás lépett életbe Romániában. Alapértelmezetté vált az elektronikus személyazonosító igazolvány kiállítása, amelyet a mozgásképtelen személyek már otthonukban is igényelhetnek. A nyugdíjrendszerben emelkedett a nők nyugdíjba vonulásához szükséges járulékfizetési idő, augusztustól már 33 év és 6 hónap az előírás. A vállalkozásoknak augusztus 12-től az Európai Unió új csomagolási szabályaihoz kell alkalmazkodniuk, amelyek a hulladék csökkentését és az újrahasznosítható csomagolások használatát ösztönzik. Folytatódik a pótérettségi, ma és holnap a nemzeti kisebbségekhez tartozók anyanyelvi kompetenciáit mérik fel. Az írásbeli vizsgák augusztus 10-én a románi nyelv és irodalom dolgozattal kezdődnek. Augusztus 11-én következik a kötelező tantárgy írásbelie, augusztus 12-én a választott tantárgy vizsgája, míg a kisebbségi tanulók augusztus 13-án anyanyelv és irodalomból írnak dolgozatot. A végleges eredményeket augusztus 24-én hozzák nyilvánosságra. Hargita megyében 679-en pótérettségiznek. Vasárnaponként lezárják a Kossuth Lajos utcát a gépjárműforgalom elől, erről döntött Székelyudvarhely önkormányzat a legutóbbi soroshavi ülésén. Az utcát ez idő alatt a kerékpározó, rollerező, görkorcsolyázó és gördeszkázó gyermekek használhatják biztonságos gyakorlásra.
1: A most elfogadott tanácshatározatunk alapján vasárnapoként reggel 10 és este 9 óra között zárjuk le a Kossuth utcát, és egészen szeptember végéig tart.
0: Mondta híradónknak a kezdeményező Kakasi Norbert, RMDSZ-es önkormányzati képviselő. A legelső lezárás augusztus 9-én vasárnap lesz. Befejeződött a labdarúgó Superliga alapszakaszának harmadik fordulója, tegnap a két utolsó meccset játszották. A kolozsvári Universitatia Sepsiszentgyörgyön fogadta az FC Botosán együttesét, és 2-1-re legyőzte. Az FCSB a konstancai Fárult fogadta, a vendégek 2-0-ra vezettek, a végeredmény 2-2 lett. A táblázatot a 7 pontos FCSB vezeti, jobb gólarányával megelőzve a Rapidot. Az FK Csíkszereda az egyetlen csapat, amely nem szerzett pontot három forduló alatt. Módosult a Sepsió SK következő találkozójának időpontja, az FCSB elleni meccset eredetileg vasárnap játszották volna, de augusztus 10-én, hétfőn este 9:30-tól lesz az összecsapás. Spanyolországba szerződött Gulácsi Péter, a korábbi magyar válogatott kapus, a Villarreal csapatának tagja lesz. A 36 éves Gulácsi 2 éves szerződést kötött a Villarreallal. Gulácsi 11 év után távozik az RB Leipzig együttesétől. A spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokság augusztus 15-én szombaton kezdődik, a Villarreal először egy nappal később lép pályára, a Racing Santanderhez látogat. Ma is napsütés, kánikula lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 31-32 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

Mi azt az elét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult szárasztát kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha bútorok,

0: állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió.

Gomez Charlie Puccal közösen indította a Sztár délután második óráját, és hát akkor programokat, eseményeket, fesztiválokat nézünk, mi minden történik augusztusban. Székelyudvarhelyen ezen a héten pénteken van egy esemény Magyar Menyasszony címmel. Hogy ez pontosan mit akar? A Magyar Nemzeti Múzeum, a Házazső Múzeum és Székelyudvarhely városa tisztelettel meghív mindenkit ezen a héten augusztus 7-én pénteken délután 6 órára a Haberstumpf villába a Magyar Menyasszony című kiállítás ünnepi megnyitójára. Hát ez nagyon jól hangzik egyébként. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit akar ez a Magyar Menyasszony cím. Ez egy nagyszabású időszaki kiállítás. 2023. decemberében nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeumban. 2024-ben elnyerve az év kiállítása szakmai elismerést, és a tárlat az elmúlt 500 év házasodás és nőtörténetén vezette végig a látogatót, ismert és ismeretlen női történetek elevenedve, meg féltve őrzött ruhák, személyes tárgyak, szerelmes levelek, fényképek és dokumentumok segítségével. Ó, de jó a történet! Hát erre nagyon kíváncsi vagyok. A Magyar Menyasszony projekt a budapesti kiállítás 2024. augusztusi bezárását követően sem ért véget, mert 2025-26 folyamán a helyi Liszt intézetekkel együttműködésben utazó kapszula kiállítások valósultak meg már Zágrábban, Prágában, Sepsiszentgyörgyön és még Csíkszeredában is. Jaj, tényleg emlékszem, amikor Csíkszeredában volt ez a kiállítás. Viszont most itt van Székelyudvarhelyen, itt lesz a Házazső Múzeumban, és míg a korábbi helyszíneken utazó kapszula kiállítások valósultak meg, Székelyudvarhelyen ismét múzeumi környezetben a budapesti nagysikerű kiállítás gondolati ívét és tematikáját megőrző, ugyanakkor a helyi sajátosságokhoz igazított tárlat jön létre. Székelyföldi múzeumok, levéltárak és magánszemélyek gyűjteményeiből kölcsönzött műtárgyak és dokumentumok színesítve a kínálatot. Úgyhogy a megnyitón részt lehet venni pénteken 18 óra kezdettel, még arra leszek kíváncsi, hogy ez hányadikáig látogatható. Október 18-áig, tehát a Székelyudvarhelyi Házazső Múzeumban Betlenfalván, a Betlenfalvi út 2 szám alatt látogatható ez a kiállítás Magyar Menyasszony címmel. Menjetek, nézzétek meg, nagyon kíváncsiak lehetünk mi is arra, hogy az elmúlt 500 évben milyen kellékek, vagy milyen extra darabok vannak kiállítva, például itt most Székelyudvarhelyen, akár csak ki volt Budapesten is állítva. Alkalmi beszédet fog mondani a polgármester is, a vendégeket köszönti a Házazső Múzeum igazgatója, Miklós Zoltán István. Úgyhogy lesz a Magyar Nemzeti Múzeum részéről is főigazgató Zsigmond Gábor személyében, de lesz divat történész is, Simonovics Ildikó is itt lesz Magyarországról. Szép ünnepélyes megnyitóra lehet számítani, és hogyha már az esküvőkről van szó, valamint ilyen menyasszonyos kiállítás van itt Székelyudvarhelyen, akkor Bruno Mars felvételével fogunk tovább menni. Itt van a Marry You!

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: érted?
1: Oh, yes!
2: Szár Rádió legnagyobb slágerek változatosan. 1:30 után vagyunk, 8:30 perccel. Jazzre hangolódik Csíkszereda, hát most jártak le a városnapok, és már is közzétették, hogy világsztárokkal, helyi tehetségekkel és új reményekkel érkezik a 16. Csíki Jazz. A költségvetési nehézségek ellenére idén is meg fogják rendezni. Ez világszínvonalú fesztivál egyébként, és világszínvonalú fellépőkkel, sokszínű programmal is, a közösség összefogásával bizonyítja, a jazznek Csíkszeredában is otthona van. A kérdés, hogy mikor lesz? Hát jövő hétvégén. Augusztus 14-e és 16-a között fogják megszervezni, úgyhogy Csíkban is jó az élet. Most voltak a városnapok, most jön a Csíki Jazz. A 16. alkalommal megszervezett nemzetközi fesztivál ugyan egy nappal rövidebb lesz, de a szervezők szerint a színvonalból ezúttal sem engedtek. Tartottak sajtótájékoztatót, az alpolgármester elmondta, hogy milyen részletekre lehet számítani. Az elmúlt másfél évtizedben bebizonyította ez a fesztivál, hogy egy nemzetközi jazzfesztivál nem kizárólag a nagyvárosok privilégiuma, és azt is hangsúlyozták, hogy a rendezvény nem csak turisztikai és gazdasági szempontból jelent értéket, hanem kulturálisan és közösségileg is gazdagítja Csíkszeredát. A jazz egy olyan műfaj, amely képes harmóniában együtt élni a helyi hagyományokkal, és éppen ezt teszi különlegessé a fesztivált. És ez a fesztivál mindent tud, amit egy nemzetközi jazzfesztiválnak tudnia kell. Úgyhogy rövidebb lesz a fesztivál, de változatlan marad a színvonal, hát akkor inkább legyen rövidebb, mint hogy a színvonalból vegyenek vissza. Az alacsonyabb költségvetés miatt végül úgy döntöttek, hogy a minőséghez azért mégiscsak ragaszkodni szeretnének, a programból nem akarnak lefaragni, és nem is tehetik meg, hogy csak egy nemzetközi sztárvendég legyen, mert ez a fesztivál már eljutott egy olyan szintre, ahol ezt nem engedhetik meg maguknak. Úgyhogy az idei fellépők Norvégiából, Németországból, Lengyelországból, Angliából, Magyarországról, Romániából érkeznek, és érdemes lesz ezeket megnézni. Aki szereti a jazz zenét, a jazz stílust, én ajánlom számukra a jövő hétvégét Csíkszeredában, mert a Jazz Fesztiválra igenis érdemes jegyet vásárolni és támogatni őket. A biléti.ro oldalon egyébként be lehet szerezni, vagy ha utána néztek, akkor Erdély egyik legjelentősebb jazz fesztiválját megtaláljátok a Facebookon is és a közösségi média oldalain.

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

0: FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió.
1: Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Hát itt vagyunk, megyünk tovább a jó zenékkel, és hát programokat is még böngészünk, nézelődünk, hogy mi minden történik a következő napokban. Ezen a héten Románia legnagyobb zenei fesztiváljára kerül sor, és ráadásul Európa egyik legismertebb elektronikus zenei rendezvénye, az Antolt Fesztivál minden évben, ugye Kolozsváron rendezik meg, a főhelyszíne pedig a Cluj Arena és a mellette fekvő központi park. A 2026-os Antold időpontja az augusztus 6-a és 9-e között lesz több mint 200 előadó és 9 színpad. A már bejelentett fellépők között szerepel, és már mondtam is, hogy lesz Martin Garrix, Marshmello, Kygo, Sting, Luis Capaldi, Zara Larsson, Last Frequencies, Florida, The Chainsmokers és Afrojack. Ezek mind-mind fellépnek az idei Antold fesztiválon, és nem csak a világsztár fellépőiről híres, hanem a látványos színpadokról, a lézer showról, a tűzijátékokról és a különleges fesztivál hangulatról is. Az Antold hivatalos oldalán meg lehet nézni a 2026-os részletes programot, a jegyárakat és azt, hogy pénteken, szombaton, vasárnap, sőt már csütörtökön is milyen koncertekre lehet számítani és milyen bulikra, mert ugye rengeteg külföldi DJ érkezik Kolozsvára. Itt van közel amúgy Udvarhelyhez. Ha minden jól megy, akkor én is el fogok látogatni, hát biztos, hogy meg fogok osztani néhány videót, néhány részletet. Ha jól tudom, akkor Meduza is fel fog lépni, úgyhogy itt is van a 2021-es dal, még a legfrissebb hírek előtt.

0: Korlátozások vannak a nyugati megyékben. Újabb medveriasztás történt. Idehaza kezd a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Hőség miatt forgalom és vízkorlátozásokat vezettek be több nyugat-romániai megyében. A Radbihar, Szatmár és Temes megyében vörös hőségriasztás van érvényben, ezért ma déltől este 8 óráig megtiltották a 7,5 tonnánál nagyobb teherautók közlekedését az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. Bihar megyében továbbra is gondok vannak a vízellátással, már 15 településen vezettek be korlátozásokat. A Körösök vízgyűjtőjén történelmi mélypontra süllyedt a folyók vízhozama, a legsúlyosabb helyzet a Fekete-Körösön alakult ki, ahol a vízhozam az ilyenkor megszokott érték tizedét sem éri el. Nem számít jelentős áramdrágulásra a román kormány. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint az esti órákban ugyan drágább, importált villamos energiára szorul az ország, ami ősszel éreztetheti hatását a lakossági árakban, de drasztikus áremelkedésre nem kell készülni. A kormányfő hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs ellátási probléma. Romániában augusztusra energetikai válsághelyzetet hirdettek, miután a csernavodai atomerőmű egyik reaktorát az alacsony dunai vízállás miatt leállították. Ismét medveriasztás volt Székelyudvarhelyen. Tegnap éjszaka a Szent Imre utcában tűnt fel egy medve, ezért a hatóságok roalert üzenetben figyelmeztették a lakosságot. A hétvégén is több bejelentés érkezett, szombaton a Széldombon, vasárnap este pedig az Éltetőkút utcában láttak medvét, később egy bocsos anyamedve a Nagykühüllő partján, a Malom utcai szeméttárolónál, majd a sportcsarnok közelében jelent meg. A rendőrök hangjelzésekkel riasztották el az állatokat, amelyek végül a vasúti sínek és a Hunyadi János utca irányába hagyták el a várost. Idehaza kezdi a bajnokságot a Vasas Femina. Elkészült a női labdarúgó szuperliga 2026-27-es idényének sorsolása, a pontvadászat augusztus 23-án kezdődik. Az alapszakaszban oda-visszavágós rendszerben 14 forduló alatt mérkőznek meg egymással a csapatok, ezt követően az első négy helyezett a felsőházi rájátszásban, a többiek az alsóházban folytatják. A playoffban és a playoutban egyaránt négyszer találkoznak egymással az együttesek. A Vasas Femina az első fordulóban a temesvári Polit fogadja, az FK Csíkszereda a Besztercei Glória otthonában lép pályára. Pénteken és szombaton két felkészülési mérkőzés játszik a VSK Székelyudvarhely futszál csapata. Szombaton 18, vasárnap 13 órától a Városi Sportcsarnokban a moldáv bajnok Klik Media Kisinyov lesz az udvarhelyi csapat ellenfele. A VSK augusztus 22-én és 23-án pedig hazai felkészülési tornát is rendez. A mai délután folyamán is nagyon meleg lesz, esőt nem jeleznek a meteorológusok, a legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 31 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Nem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafogy.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Leona Lewis felvétele. 14 óra után vagyunk 20 perccel. Nem könnyű most a pótérettségizőknek, ma anyanyelvből érettségiztek a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok, hiszen folytatódik az idei pótérettségi, és a szóbeli vizsgák már hétfőn kezdődtek a román nyelvű kommunikációs készségek felmérésével. Holnap szerdán, aztán majd csütörtökön az idegen nyelvi kompetenciákat, és csütörtökön, valamint pénteken a digitális kompetenciákat fogják felmérni. Az ütemterv szerint az első írásbeli vizsgát augusztus 10-én tartják. Román nyelv és irodalomból, vagyis a jövő hetet ezzel fogják indítani a pótérettségizők, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból pedig augusztus 11-én mérik fel a diákok tudását. Végül a szaknak megfelelő választott tantárgyból augusztus 12-én lesz az írásbeli vizsga, és anyanyelvből pedig augusztus 13-án fognak pótérettségizni. Az első eredményeket augusztus 18-án 12 óráig fogják közzé tenni, ez egy keddi nap, úgyhogy augusztus közepén már tudni fogják a pótérettségizők is, hogy megvan-e az érettségi diploma vagy sem. Az óvásokat pedig még aznap 14 és 18 óra között, valamint másnap és rá egy napra lehet benyújtani 19-én és 20-án, az óvások elbírálása után pedig a végleges eredményeket augusztus 24-én teszik közzé. Kedves pótérettségizők, mi szurkolunk nektek, hogy legalább mindegyiken legalább legyen meg az 5-ös osztályzat, és az írásbeli vizsgák átlagának pedig legalább 6-osnak kell lennie, ugye? Fornan Blondes felvétel 1993-as örök zöld sláger. Aztán itt lesz Bee Gees dala is. A Sztár délután harmadik órájában egy picit nosztalgiázunk.

Mi a tökéletes választás, sőt, vezetni is nagyon jó erre a dalra. Imádom. Jó balatoni lázban égni. Hát nekem is volt szerencsém júliusban ugye pár napot a Balatonon tölteni, szabadságolni, pontosabban Balatonfüreden, amit bátran merek ajánlani mindenkinek, hogyha Balatonra szeretnétek menni. Egy gyönyörű szép hely, és gyönyörű kikötő és üdülő város. Jó a partszakaszai is, jó volt fürdeni ott a Balatonban, tiszta volt, gyönyörű szép hosszú tagore sétánnyal rendelkezik. Hát igen, akkor még volt víz, amiben fürdeni, ha bár már akkor is láttam, hogy kisebb, mint például tavaly, de most már még kisebb a víz a Balatonban sajnos, és még amit olvasok a Balatonnal kapcsolatban, de ez senkit ne ijesszen meg, hogy a balatoni sügéreken egyre gyakrabban figyelhető meg az úgynevezett fekete foltbetegség, amelyet egy méteg-féreg lárvái okoznak, és a fertőzés jellegzetes tünete, hogy a halak testén apróbb-nagyobb fekete pöttyök jelennek meg, ami sok horgászt elriaszthat, ugye? És a kutatói 14 balatoni sügér állományt megvizsgálva azt találták, hogy a fertőzés nem egyenletesen oszlik el a tóban, a keleti medencében jóval gyakoribbak a fertőzött példányok, míg a nyugati részen csak elvétve vagy egyáltalán nem mutatták ki a betegséget, és a több száz horgász bevonásával készült kérdőíves felmérés alapján a fekete foltok nem új jelenségnek számítanak a Balatonban, tömegesebb megjelenésük azonban főként 2015 után vált jellemzővé. Óckodnak a horgászok, nem akarják hazavinni ugye ezeket a halakat, és a 92%-uk egy fertőzött sügér kifogása után is folytatja a horgászatot, de nem mindenki viszi haza az érintett halat. Nyilván hobbiból horgásznak, meg ott jól telik a Balaton partján, de hogy most nem mindenki viszi haza ezeket a halakat. Hát eszembe jutott, hogy milyen finom hekket ettem a Balatonon, a strandon. Hát ott érdemes Magyarországon ezeket kipróbálni, főleg a Balatonon. Nagyon jók ezek a hekkek, finomak, jó kiadósak, nagy méretűek, úgyhogy simán jól lehet lakni. Hogyha valaki most megkívánta volna a halat, akkor irány az üzlet, vagy irány a piac. Jó étvágyat kívánok! Nyáron szerintem az egy kellemes étel tud lenni a sok csirke, vagy épp a sertéshús mellett. Summer Sun érkezik a nyár fia, ismét egy nyári dal, hát nyilván, hogy nyár van, kánikula van, 30 fok udvarhelyen is.

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
2: I like music.
0: Star Reklám.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Pizza?
0: Ham.
1: Burger?
0: Ham.
1: Napi menü?
0: Ham.
1: Girosz?
0: Ham.
1: Éhes vagy?
0: Ham. Kattalj rá a kajára! Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.

Ez a sláger most már mindig megmarad, és a 2026-os foci VB fog eszünkbe jutni. Burna Boy és Shakira felvételiről, amit ugye Spanyolország nyert meg. Mekkora foci lázban égtünk. Most viszont teljesen mással van elfoglalva a világ, Románia is egyaránt. Forgalom és vízkorlátozásokat vezettek be a hatóságok több megyében. Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyében harmadfokú hőségriasztás van érvényben például, és a folyók vízhozama kritikus szintre apadt. Ezekről a korlátozásokról írnak a hírportálok. A magyar határ mentén fekvő négy megyében, tehát ma 12 és 20 óra között megtiltották a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek közlekedését az autópályákon, a gyorsforgalmi utakon és az országutakon. Bihar megyében a korábbi 8-ról pedig 15-re nőtt azoknak a településeknek a száma, ahol vízkorlátozásokat is bevezettek. A Körösök vízgyűjtő medencéjében a napokban negatív rekordokat döntött a folyók vízhozama, a legkritikusabb helyzet a Fekete Körösön van, ahol a vízhozama az ilyenkor megszokottnak a 10%-át sem éri el. Borzasztó nagy probléma van, tényleg. És ezek a trópusi éjszakák például az emberi szervezetet sem nagyon támogatják, mert képtelen rendesen kipihenni magát. Hát erről még hozok érdekességeket is, megnézzük, lássuk a Dunával is, mi a helyzet. Stefani érkezik a slágerrel, hamarosan érkeznek a hírek, aztán majd belelépünk a sztár délután negyedik órájában, úgyhogy tartsatok velem.

0: Korlátozások vannak a nyugati megyékben. Újabb medveriasztás történt. Idehaza kezd a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Hőség miatt forgalom és vízkorlátozásokat vezettek be több nyugat-romániai megyében. A Radbihar, Szatmár és Temes megyében vörös hőségriasztás van érvényben, ezért ma déltől este 8 óráig megtiltották a 7,5 tonnánál nagyobb teherautók közlekedését az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. Bihar megyében továbbra is gondok vannak a vízellátással, már 15 településen vezettek be korlátozásokat. A Körösök vízgyűjtőjén történelmi mélypontra süllyedt a folyók vízhozama, a legsúlyosabb helyzet a Fekete-Körösön alakult ki, ahol a vízhozam az ilyenkor megszokott érték tizedét sem éri el. Nem számít jelentős áramdrágulásra a román kormány. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint az esti órákban ugyan drágább, importált villamos energiára szorul az ország, ami ősszel éreztetheti hatását a lakossági árakban, de drasztikus áremelkedésre nem kell készülni. A kormányfő hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs ellátási probléma. Romániában augusztusra energetikai válsághelyzetet hirdettek, miután a csernavodai atomerőmű egyik reaktorát az alacsony dunai vízállás miatt leállították. Ismét medveriasztás volt Székelyudvarhelyen. Tegnap éjszaka a Szent Imre utcában tűnt fel egy medve, ezért a hatóságok roalert üzenetben figyelmeztették a lakosságot. A hétvégén is több bejelentés érkezett, szombaton a Széldombon, vasárnap este pedig az Éltetőkút utcában láttak medvét, később egy bocsos anyamedve a Nagykühülő partján, a Malom utcai szeméttárolónál, majd a sportcsarnok közelében jelent meg. A rendőrök hangjelzésekkel riasztották el az állatokat, amelyek végül a vasúti sínek és a Hunyadi János utca irányába hagyták el a várost. Idehaza kezdi a bajnokságot a Vasas Femina. Elkészült a női labdarúgó Szuperliga 2026-27-es idényének sorsolása, a pontvadászat augusztus 23-án kezdődik. Az alapszakaszban oda-visszavágós rendszerben 14 forduló alatt mérkőznek meg egymással a csapatok, ezt követően az első négy helyezett a felsőházi rájátszásban, a többiek az alsóházban folytatják. A playoffban és a playoutban egyaránt négyszer találkoznak egymással az együttesek. A Vasas Femina az első fordulóban a temesvári Polit fogadja, az FK Csíkszereda a Besztercei Glória otthonában lép pályára. Pénteken és szombaton két felkészülési mérkőzést játszik a VSK Székelyudvarhely futsal csapata. Szombaton 18, vasárnap 13 órától a Városi Sportcsarnokban a moldáv bajnok Klik Media Kisinyov lesz az udvarhelyi csapat ellenfele. A VSK augusztus 22-én és 23-án pedig hazai felkészülési tornát is rendez. A mai délután folyamán is nagyon meleg lesz, esőt nem jeleznek a meteorológusok, a legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 31 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.
3: Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Köszönjük a híreket, Zoli! Rebecca Ferguson felvételével indítom a Sztár délután negyedik óráját. Közlekedési információkat fogadok a 0757 5751 71-es telefonszámon, vagy a Sztár Rádió Facebook oldalán privát üzenetben is írhattuk. Valamint folyamatosan nézem az udvarhelyszéki közlekedési infócsoportját, hogy milyen hírek vannak, de egyelőre semmilyen friss infót nem tudok mondani az utakkal kapcsolatban. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Vigyázzatok magatokra!

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le az 1 kg-os Chef-Select görög stílusú sajtos töltelékes leveles tésztás párnácskákra 10 lej 99 baniért. A cson nélküli sertés nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 9 baniért. És a 95 vagy 87 mosásra elegendő Lenor ruhaöblítőre csak 19 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Nati Natasát és Becky G-t hallgattunk. És most meghallgatjuk azokat a híreket, ami Hargita megyéről szól, mert ugye folyamatosan korlátozásokat vezetnek be az asszály miatt egész Románia szerte, és legfőképp a magyar határhoz közelben lévő megyékben. Viszont most Hargita megyében is már életbe lépett az első asszálykorlátozás, amit pedig tudni kell ezzel kapcsolatban, hogy a kánikula miatt ugye Hargita megyében csupán a Nagy Homorót folyón korlátozták a vízfogyasztást egy gazdasági szereplőnek. Jelenleg nincs lakossági vízfogyasztási korlátozás a mi megyénkben, miközben már a szomszédban Maros megyében több mezőségi településen a kánikula miatt korlátozásokat vezettek be. Hétfőtől a Nagy Homorót folyón korlátozták a nyersvíz kivételt, de ez csak egy halastó működtetőjét érinti, a lakosságot nem szerencsére. A Hargita megyei Olt vízügyi igazgatóság szerint a három lépcsős terv legenyhébb szigorítása van érvényben az ökológiai vízhozam biztosítása érdekében. És a Hargvíz RT is megerősítette, hogy szolgáltatási területén nincs korlátozás egyelőre, de felelős vízhasználatra kéri a fogyasztókat, főként nagy vízigényű tevékenységeknél. És arra figyelmeztetnek, hogy a következő napokban is kánikula várható Hargita megyében. A csapból egyelőre továbbra is zavartalanul folyik a víz a mi megyénkben, miközben a szomszéd megyékben már bizonyos korlátozások vannak, ugyanis a kánikulában jelentősen megnőtt a vízigény, és a hálózat nem bírta a terhelést. És itt ugye Hargita megyében is van egy kivétel, a Nagy Homorót folyón volt egy kis korlátozás. Azt, hogy mi lesz a következő napokban, még egyelőre nem lehet tudni, de arra kérték tényleg a Hargita megyébe élő lakosokat, hogy egy picit vigyázzanak a vízfogyasztással, figyeljenek oda, és vállaljanak felelősséget, mert a Hargvíz RT regionális vízszolgáltató is megerősítette, hogy most jelenleg nincs lakossági vízfogyasztási korlátozás, de továbbra is a felelős vízhasználat szükséges ahhoz, hogy ne is legyen. És minden nyáron felhívják a figyelmet arra, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, például a medencék vagy dézsák feltöltését lehetőleg ne a legnagyobb hőség idején végezzék, vagyis hát pont ne ezen a héten végezzétek el. Ugyanis már az elmúlt években előfordult, hogy figyelmeztetni kellett a lakosságot a takarékos vízhasználatra, de még egyelőre tényleges fogyasztási korlátozás nem volt bevezetve. Hát nagy bajok ezek, nagy melegek vannak, kánikula van, asszály van, ilyen ez az élet, énekli a 4-es Street zenekar. Silu Green felvétele folytatódik a 4-es Street után, aztán Europe dala is 1988-ból felcsendul itt a szár délután 4. órájában. 4:05 lesz 5 perc múlva.

Honey, büsztés az idevaló. Hát ez a hőmérsékleti érték is idevaló a nyárba. Augusztus 4-én 32 Celsius fokot mutatnak a hőmérők Székelyudvarhelyen. Hát holnap rettentően meleg lesz, még ennél is melegebb. 34 fokot jósolnak szerdára, úgyhogy holnapra még én is el fogok látogatni a strandra. A városi strandon kellemes környezetben várnak mindenkit Székelyudvarhelyről. Ezeken a trópusi éjszakákon egyébként a szakértők szerint az emberi szervezet is képtelen rendesen kipihenni magát. A nappali csúcshőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy ad-e enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, akkor megjelennek a trópusi éjszakák, úgymond, amikor az emberi szervezet képtelen rendesen kipihenni magát. És akkor lehet beszélni erről, hogy ha a napi minimum hőmérséklet nem süllyed tehát 20 Celsius fok alá. A mi esetünkben ez nem áll fenn. 16, 17 és 18 fok van éjszakánkénti Tudvarhelyen, úgyhogy trópusi éjszakák egyelőre még nincsenek, de van olyan megye itt Romániában is, ahol bizony-bizony trópusi éjszakákkal küzdenek. Hát mit hangsúlyoztak a szakemberek ezzel kapcsolatban, ami a szervezetet illeti? Hozom hamarosan a részleteket, előtte berobbantunk egy Elvis Presley felvételt. Utána pedig itt lesz Alex Guidono 2008-as dalával.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Pizza,
4: Hamm,
3: burger,
4: Hamm,
3: napi menü,
4: Hamm,
3: Gyrosz,
4: Hamm,
3: éhes vagy,
4: Hamm, kattalj rá a kajára.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.
8: Sztár Rádió.
7: Sztár Rádió.

változnak az idők, de még mennyire? Az idők is változnak, az időjárás is változik, és mi is változunk folyamatosan. Vigyáznunk kell a trópusi éjszakákra, tehát ha az emberi szervezet képtelen rendesen kipihenni magát abban a melegben, ami van sokszor éjszakánként, hát itt még annyira nincs is nagyból Székelyudvarhelyen, de más-más megyében tényleg trópusi éjszaka van. Azt nevezhetjük trópusi éjszakának, hogyha a napi minimum hőmérséklet, vagyis éjszaka nem süllyed 20 Celsius fok alá. A miénk azért 16-17-18 itt Székelyudvarhelyen. És az egészségügyi hatások kapcsán gyakran a nappali magas hőmérsékleteket emelik ki, és a rekordoknál is sokszor ezeket kíséri nagyobb figyelem, viszont nem szabad elfelejteni az éjszakai minimum értékek meghatározó szerepét, ugyanis az éjjeli alvás során az emberi test pihen, és ekkor kezd enyhülni a forró nap okozta stressz. Azonban, hogyha éjszaka is túl meleg van, ez a szükséges regenerálódás elmaradhat, aminek következtében alvászavar, illetve szív- és érrendszerre ható stressz alakulhat ki. Nem tudom, én saját magamból kiindulok, hogyha meleg van a szobában, akkor nem alszok jól, és szerintem ezzel mindenki így van. Tehát a hosszú távú tendencia egyértelmű, a globális klímaváltozás hatására a trópusi éjszakák gyakoribbá váltak, és a nyár mindhárom hónapjában előfordulhatnak. A városi hősziget hatás pedig tovább erősíti az éjszakai meleget, hát nyilván tömbházakban sokkal nehezebb aludni éjszakánként ebben a melegben, ugyanis a beton és az aszfalt nappal elnyeli a napsugárzást, este pedig visszasugározza a felhalmozott hőt, és a viszonylag kevés növényzet és vízfelület eközben csak korlátozottan segíti a lehűlést. A városokban ezért több természet alapú megoldásra és kék-zöld infrastruktúrára van szükség a szakemberek, ugye ezt állapított meg. Hát a tömbházakban lakókat nem irigylem ebben a hőségben, itt Székelyudvarhelyen viszont a kertvárosi részben élőket irigylem, mert biztos, hogy jobb dolguk van, mint nekünk itt este és éjszakánként. Dávid DJ érkezik még a híradó előtt, itt van a Sexy Thing.

0: korlátozások vannak a nyugati megyékben. Újabb medveriasztás történt. Idehaza kezd a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Hőség miatt forgalom és vízkorlátozásokat vezettek be több nyugat-romániai megyében. A Radbi, Harszatmár és Temes megyében vörös hőségriasztás van érvényben, ezért ma déltől este 8 óráig megtiltották a 7,5 tonnánál nagyobb teherautók közlekedését az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. Bihar megyében továbbra is gondok vannak a vízellátással, már 15 településen vezettek be korlátozásokat. A Körösök vízgyűjtőjén történelmi mélypontra süllyedt a folyók vízhozama, a legsúlyosabb helyzet a Fekete-Körösön alakult ki, ahol a vízhozam az ilyenkor megszokott érték tizedét sem éri el. Nem számít jelentős áramdrágulásra a román kormány. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint az esti órákban ugyan drágább, importált villamos energiára szorul az ország, ami ősszel éreztetheti hatását a lakossági árakban, de drasztikus áremelkedésre nem kell készülni. A kormányfő hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs ellátási probléma. Romániában augusztusra energetikai válsághelyzetet hirdettek, miután a csernavodai atomerőmű egyik reaktorát az alacsony dunai vízállás miatt leállították. Ismét medveriasztás volt Székelyudvarhelyen. Tegnap éjszaka a Szent Imre utcában tűnt fel egy medve, ezért a hatóságok roalert üzenetben figyelmeztették a lakosságot. A hétvégén is több bejelentés érkezett, szombaton a Széldombon, vasárnap este pedig az Éltetőkút utcában láttak medvét, később egy bocsos anyamedve a Nagykühülő partján, a Malom utcai szeméttárolónál, majd a sportcsarnok közelében jelent meg. A rendőrök hangjelzésekkel riasztották el az állatokat, amelyek végül a vasúti sínek és a Hunyadi János utca irányába hagyták el a várost. Idehaza kezdi a bajnokságot a Vasas Femina. Elkészült a női labdarúgó Szuperliga 2026-27-es idényének sorsolása, a pontvadászat augusztus 23-án kezdődik. Az alapszakaszban oda-visszavágós rendszerben 14 forduló alatt mérkőznek meg egymással a csapatok, ezt követően az első 4 helyezett a felsőházi rájátszásban, a többiek az alsóházban folytatják. A playoffban és a playoutban egyaránt 4-szer találkoznak egymással az együttesek. A Vasas Femina az első fordulóban a Temesvári Polit fogadja, az FK Csíkszereda a Besztercei Glória otthonában lép pályára. Pénteken és szombaton 2 felkészülési mérkőzést játszik a VSK Székelyudvarhely futszál csapata. Szombaton 18, vasárnap 13 órától a Városi Sportcsarnokban a moldáv bajnok Klik Media Kisinyov lesz az udvarhelyi csapat ellenfele. A VSK augusztus 22-én és 23-án pedig hazai felkészülési tornát is rendez. A mai délután folyamán is nagyon meleg lesz, esőt nem jeleznek a meteorológusok, a legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 31 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy másmit mond.
2: Ez a Sztár délután.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a nektarin kilója 5,49 bani, és a hazai görögdinye kilója 1,29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben! Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult szárasztáp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center! Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek! Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Szarvasétterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
7: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklám.

Gáspár Laci és Plastic Head felvétele után pedig megyünk tovább itt a Sztár délután. Utolsó órájában Mark Kiss és Crystal Rock felvétele érkezik. 2022-es nagy sláger, hát igazi nyári sláger ez is.

Katy Perry nagy slágere 2008-ból. Megcsókoltam egy lányt énekli. Hát mondhatja az a férfi, aki megkérte annak a lánynak a kezét, amikor közben Rúzsa Magdi koncertezett, és a lány igent mondott, úgyhogy valószínű, hogy megcsókolta a lányt. Múlt pénteken Rúzsa Magdi koncertje alatt, tehát leánykérés zajlott a Gyárkert nézőtéren Magyarországon, és közzé is tették a fényképeket, hát valószínű, hogy az énekesnő is tudott róla, mert látszik, hogy a színpadon oda néz a nézőtérre, és valószínű, hogy a mikrofonba is mondott valamit, na valamint a rajongók, a nézők is odafordultak, és hát a nő, a lány, az nyilván, hogy a férfi nyakába ugrott. Azon gondolkodtam, hogy vajon melyik volt az a Rúzsa Magdi dal, amire a férfi letérdelt és megkérte a lány kezét. Eszembe jutott a szerelem, hogyha már ugye nyár van és a szerelem, akkor ez is lehetett az egyik zene, ami a hangulatot biztosította, de az is lehet, hogy egyik közös daluk, amit nagyon-nagyon szerettek, és van egy közös emlékük rá, úgyhogy igazából nem lehet ezt kisakkozni, melyik Rúzsa Magdi dalra mondott igent a hölgy, de én most azt az dalt hozom, ami a legnyáriasabb felvétel, az egyik legnyáriasabb felvétel, és az a címe, hogy Szerelem.

rögzölt slágerek már is elő vannak készítve még a híradó előtt, 16 óra 41 perc. Hát itt lesz Totó, a Herms House Band, és Tóth Gabi is énekelni fog. Előtte viszont Kolányi Zsuzsit hozom Dr. Béressel. Itt van a Régi Nyár, a Vénusz slágere, amit feldolgoztak egyébként ők Lotfi Begivel 2020-ban, és hát több, mint valószínű, hogy a régi nyarak nem ilyenek voltak, mint a mostaniak. Most elég sok a probléma, amikor nyár van. Amikor pedig nyár lehetne, akkor nincs nyár, úgyhogy elég kucifántos. Holnap viszont legközelebb találkozunk a Sztár délutánban, addig is én minden jót kívánok nektek. Élvezzétek a meleg délutáni órákat. Ha tehetitek, még menjetek strandra ilyenkor, csak felét kell fizetni a belépőknek a délutáni esti úszásokra. A mikrofonnál pedig Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok, holnap találkozunk!

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió. I like music. Star Reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
0: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió.
4: Star Rádió.
0: Star Rádió.
5: Még hangosabb.

0: korlátozások vannak a nyugati megyékben. Újabb medveriasztás történt. Idehaza kezd a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Hőség miatt forgalom és vízkorlátozásokat vezettek be több nyugat-romániai megyében. A Radbihar, Szatmár és Temes megyében vörös hőségriasztás van érvényben, ezért ma déltől este 8 óráig megtiltották a 7,5 tonnánál nagyobb teherautók közlekedését az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. Bihar megyében továbbra is gondok vannak a vízellátással, már 15 településen vezettek be korlátozásokat. A Görösök vízgyűjtőjén történelmi mélypontra süllyedt a folyók vízhozama, a legsúlyosabb helyzet a Fekete-Körösön alakult ki, ahol a vízhozam az ilyenkor megszokott érték tizedét sem éri el. Nem számít jelentős áramdrágulásra a román kormány. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint az esti órákban ugyan drágább, importált villamos energiára szorul az ország, ami ősszel éreztetheti hatását a lakossági árakban, de drasztikus áremelkedésre nem kell készülni. A kormányfő hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs ellátási probléma. Romániában augusztusra energetikai válsághelyzetet hirdettek, miután a csernavodai atomerőmű egyik reaktorát az alacsony dunai vízállás miatt leállították. Ismét medveriasztás volt Székelyudvarhelyen. Tegnap éjszaka a Szent Imre utcában tűnt fel egy medve, ezért a hatóságok roalert üzenetben figyelmeztették a lakosságot. A hétvégén is több bejelentés érkezett, szombaton a Széldombon, vasárnap este pedig az Éltetőkút utcában láttak medvét, később egy bocsos anyamedve a Nagyküküllő partján, a Malom utcai szeméttárolónál, majd a sportcsarnok közelében jelent meg. A rendőrök hangjelzésekkel riasztották el az állatokat, amelyek végül a vasúti sínek és a Hunyadi János utca irányába hagyták el a várost. Idehaza kezdi a bajnokságot a Vasas Femina. Elkészült a női labdarúgó szuperliga 2026-27-es idényének sorsolása, a pontvadászat augusztus 23-án kezdődik. Az alapszakaszban oda-visszavágós rendszerben 14 forduló alatt mérkőznek meg egymással a csapatok, ezt követően az első 4 helyezett a felsőházi rájátszásban, a többiek az alsóházban folytatják. A playoffban és a playoutban egyaránt 4-szer találkoznak egymással az együttesek. A Vasas Femina az első fordulóban a temesvári Polit fogadja, az FK Csíkszered a Besztercei Glória otthonában lép pályára. Pénteken és szombaton 2 felkészülési mérkőzést játszik a VSK Székelyudvarhely futszál csapata. Szombaton 18, vasárnap 13 órától a Városi Sportcsarnokban a moldáv bajnok Klik Media Kisinyov lesz az udvarhelyi csapat ellenfele. A VSK augusztus 22-én és 23-án pedig hazai felkészülési tornát is rendez. A mai délután folyamán is nagyon meleg lesz, esőt nem jeleznek a meteorológusok, a legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 31 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarab.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
2: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
5: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
2: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
5: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani. Utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098

0: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
1: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
2: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz tápkilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Közérdekű hirdetés következik.
4: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz tápkilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha bútor

0: érvényes áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
5: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
6: Reklámot hallottak!
7: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
6: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
7: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalá. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

soron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

mert visszavárnak. Arra kérlek, ne legyen túl nehéz nekem. El soha nem érlek, ha ketté osztod életem.

soron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

nagyon sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió. Alone.